0: Mondd, milyen érzés? Ez szólt itt a Petőfin Minden Magyar. Nemrég készítettem Beretka Ádámmal egy interjút, amiben megkérdeztem, hogy milyen érzés volt számára idén a Dal 2026 versenyében részt venni, ugyanis ő tavaly is versenyző volt. Azt mondta, sokkal jobban érezte magát. Valószínűleg azért is, mert sokkal közelebb áll hozzá ez a dal, amivel most jelentkezett, ez a Színek című dal volt, és több barátságra is szert tett az évad során, ugyanis jóba lett Pál Balázs Kármennel és Patocska Oliverrel is, Kökény Danival is jobban összebarátkoztak, úgyhogy hálás ezért az évadért. Szeretett volna kicsit tovább menetelni a versenyben, de ez most így alakult. Én viszont a Színek című dalt játszom neked most itt a Petőfin.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

Viszlát, múlt, ezt hallottad Katona Petrától itt a Petőfin Minden Magyar. Ma van május 3-a, azaz május első vasárnapja, és ezen a napon ünnepeljük a kedves anyukákat, nagymamákat, hiszen ma van anyák napja. Ugyan a kedves anyukákat egész évben ünnepelnünk kellene, hiszen nagyon sokat köszönhetünk nekik, mégis ez a nap dedikáltan róluk szól. Magyarországon egyébként először 1925-ben ünnepelték meg az anyák napját, 1930-tól pedig már egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, amely végül május első vasárnapjára került. Úgyhogy ünnepeljük meg az anyukákat, hiszen ők azok, akik mindig mindenben tudnak segíteni és tanácsot adni. Cserpes Laura következő dala is erről szól, Mama mondja, hiszen az mindig jó, amit az anyukák mondanak, ez szól most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a vasárnap hajnalunkat, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Együtt utazunk ezen a hajnalon, és hozom neked majd a legjobb magyar zenéket. Bohemian Betyars, ez szól majd neked kezdésképpen, magam sem tudom.
0: Itt egy újabb óra.

0: zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: mindenki lát.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Ma május 3-a vasárnap van. Ezen a szép napon a tímákat és az írmákat ünnepeljük. Boldog névnapot, Isten éltessen benneteket. És képzeld, 127 évvel ezelőtt jött létre a Ferencváros Tornaklub, azaz a Fradi, néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren. A Fradi első elnöke dr. Springer Ferenc volt. És még egy érdekesség, a mai napon a Fradi az Újpesten játszik majd egy mérkőzést, délután 4 órakor az Újpest otthonában, úgyhogy ez egy érdekes kis meccs lesz. Köszönjük a lelkes ferencvárosi fiataloknak, akik alapították az egyesületet. Köszönd magadnak, most pedig Bihar Roland következik itt a Petőfin.
2: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

0: pillanatért.
1: Lángoló pillanatért, ez szólt Hárs Barnától itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Tudod, hogy mióta szól a rádió? Itt Magyarországon a rádiózás 1925. december 1-én szólalt meg először, ekkor indult el a Magyar Rádió hivatalos műsora, az első mondatok egyike így szólt, itt a budapesti rádióállomás. És ezzel egy teljesen új korszak kezdődött, akkoriban még keveseknek volt rádió készülékük, ezért sok helyen közösen együtt hallgatták az adást, kávéházakban, közösségi terekben, vagy egy-egy családnál összegyűlve. A műsorok között úgy, mint most is, hírek, zene, felolvasások és élő közvetítések is voltak, és ez óriási élményt jelentett az embereknek, hiszen addig semmi ilyesmit nem tapasztaltak, és bár azóta rengeteg minden változott a technikában és a világban is egyaránt, a lényeg ugyanaz maradt. A hangunk megszólal valahol, és pillanatok alatt eljut hozzád. Több mint 100 év telt el az első magyar adás óta, de a rádió ma is ugyanúgy képes összekötni embereket, minket és titeket. Úgyhogy most a rádió szól a Kultúrkörtől. Itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnali 4 óra múlt, és a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Ezen a csodás napon az anyukákat ünnepeljük, ugyanis anyák napja van, köszöntsd fel te is az anyukádat, hogyha teheted, mindenféleképpen lelőd meg őt valamivel. Most pedig Szimplán Duó, Madaram, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: hoste, hoste meg og du dem. Jeg krøtter, krøtter, krøtter. Jeg disker tjik og toster meg mot dem. Meg mot dem.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Manapság nagyon sok olyan szó van, amit nem minden generáció ért meg. Ugyanúgy, például, hogyha elmegyünk látogatóba a nagyszüleinkhez, és azt a szót mondjuk, hogy influencer, nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelent. Egyébként sokan vagyunk úgy, hogy a mai generációból sem értjük azt, hogy egy-egy szó mit jelent. Én például rákerestem az influencer szóra, hogy mi lehet a pontos jelentése, azt találtam. A szót leginkább a közösségi médiában hírnevet szerzett digitális tartalomalkotókra használják, akik népszerűségüknek köszönhetően befolyásolni képesek a követőiket, akár véleményformálás, akár fogyasztói viselkedés tekintetében. Na hát ez egy nagyon érdekes és hosszú leírása annak, hogy mit jelent pontosan az influencer, hát ha a következő dalból jobban megtudhatjuk, jobban kiderül, az influencer szól most itt a Petőfin.

Milyen lárma, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Május 3-a vasárnap, azaz anyák napja van ma. Nézzük meg, hogy milyen időjárásra számíthatunk ezen a csodás vasárnapon. Igazi tavaszi nap vár ránk, a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen, és jó hír, hogy eső egyáltalán nem várható. Ez a mi szempontunkból abszolút jó, mert lehet kinti programokat tervezni, ez az asszály szempontjából viszont kevésbé kedvező. A szél azért többfelé megélénkülhet, főleg északon, nyugaton és északnyugaton, sőt utóbbi területeken erősebb lökések is lehetnek, szóval ezt érezni fogjuk egy kicsit. Reggel még hűvösebb lesz, -2 és 9 fok között alakul az időjárás, délután pedig már akár 25 fok is lehet, úgyhogy igazi tavaszi idő, koranyári idő, ha mondhatom így. Menj ki a szabadba, köszöntsd fel az anyukákat, és érezzétek jól magatokat. Köztünk óceán, ezzel folytatjuk itt a

0: Rádió.
1: Minden magyar.
0: Minden magyar.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép jó reggelt, május 3-a vasárnap reggel, 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nyújtozz egy nagyot, igyál egy finom kávét, egy teát, és indulhat is ez a csodás nap, használd ki, nagyon jó idő lesz. Úgyhogy én ehhez a legjobb magyar dalokat küldöm most, kiáltás, ez szól.
0: Itt egy újabb óra.

0: egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak.

Senki más, ez szólt a diszkódrámától itt a Petőfi Minden Magyar, és senki más nincsen, szerintem, aki annyira jól ismerne téged, mint az anyukád, és ma őket ünnepeljük május 3-án, május első vasárnapján. Ezen a napon tartjuk az anyák napját, és egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világ legtöbb országában májusban tartják ezt a napot, de februártól októberig minden hónapban találhatunk államokat, ahol épp az anyukákat ünneplik, egyébként egész évben kellene, csak jó, hogy van egy ilyen dedikált nap is. Magyarország mellett szintén május első vasárnapjára esik az ünnep például Angolában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szerbiában is. Május második vasárnapján pedig például az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Németország és Törökország tartja az anyák napját. Most pedig anya, búj mellém! Ezt szól Bernadettől, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Kardiológus, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és hogyha neked is hevesen dobog a szíved, mert még nem találtad ki, hogy mivel köszöntöd fel kedves anyukádat, nagymamádat, így anyák napja alkalmából, akkor nyugi, ne kelljen kardiológust hívni. Itt vagyok, és segítek egész nap ajándék ötletekkel, kedvességekkel, versekkel, amit felhasználhatsz te is az ajándékodhoz. Nem sokára érkezik hozzám a Csukás meseórában Szabó Erika színésznő, akivel így anyák napja alkalmából a mesékben az anya és nagymama karakterekről fogunk leginkább beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes téma, már izgatottan várom. Most pedig már megyünk is tovább. Imágo Munditól szól a kapkodj.

0: összes magyar zenét online is. Petőfiradio.hu.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A Fonogram díjas Dévát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Korcsog Laura vagyok, és nem sokára kezdünk az Éles Stílus magazinban. Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnok lesz a vendégem. Tarts velünk, előtte a legfrissebb hírek következnek, majd a Follow the Flow dalával kezdünk.
1: Velem él az utca, hajnalban elindul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma is napos száraz idő lesz, reformokat sürget a múzeumi és színházi szakma. Csapadék nélkül gyengülhet az őszi és tavaszi termés.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert kerítettek kézre. Többeket azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapásnövényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és terméskiesésre is készülni kell.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a, azaz anyák napja van, reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Együtt indítjuk ezt a szép reggelt, nem sokára nagyon szépen fog sütni a nap, a holnap küszöbén, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Sok szülő szeretné, ha a gyereke megszeretné a sportot, kitartó lenne és nem adná fel az első nehézségnél, de ez nem mindig könnyű jól csinálni. Van, aki tudatosan építi ezt a szemléletet már kicsi kortól, és hosszú távon ennek meg is lesz majd az eredménye. Vendégem ma reggel Szent Irmai Oagi gyógyszerész és sárkányhajós világbajnok. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma is.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ebben a témában te nagyon kompetens vagy, ugyanis van 3 gyerkőcöd, aki már nem is gyerkőc, hanem már nagy felnőtté vált mindegyik, és kicsikoruktól kezdve te a sportolásra nevelted őket, de miért? Miért tartottad fontosnak?
2: Én azt gondolom, hogy a sport az élet minden területén, kitartásra, fegyelemre, ahogy te is fogalmaztál, az első nehézség bebotlás során nem hagyja abba rögtön, hanem megpróbálja megoldani a feladatokat. Én azt gondolom, hogy erre nevel.
1: Amikor ott tartottatok, hogy ki kell választani a gyerekeidnek a sportot, hogy mivel foglalkozzanak, akkor hogy tudtál nekik segíteni, hogy megtalálják azt, amit igazán szeretnek?
2: Ami fontos volt számomra, hogy földön, vízen, levegőben, nyilván repülni nem akartam, hogy megtanuljanak, de mindenképpen szerettem volna, hogyha jól megtanulnak úszni, mert akár csak egy nyaralás során is egy nyugalmat ad egy szülőnek, hogy ha megyünk például a Balatonpartra vagy a tengerhez, akkor ne kelljen attól rettegnem, hogy félrenézek és megfulladt a gyerekem, de nyilván nem akarom egyedül hagyni, egy 5 éves gyereket nem hagyok egyedül a vízben, de azért mégis tud úszni, az egy biztonság érzetet ad. És hát igazából ez az úszással kezdődött mind a 3 gyereknél a vízi karrier, a vízi sport, mert a 2 fiam vízilabdázó lett, mert hogy ott voltak az úszodában a vízilabdázók is, és akkor legyen játékosabb az úszás, úszásedzés után még lehetett labdázni, és akkor így jött a vízilabdázás a fiúknak, a lányom meg szinkronúszó lett.
1: Hogyha elmentek nyaralni, akkor egyikük sem fog vízbe fulladni.
2: Nem.
1: Elérted a célodat.
2: Igen.
1: Mi pedig innen folytatjuk majd a beszélgetést vendégemmel, Szent Irmai Oagi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnokkal, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az, hogy Olgi, mint sárkányhajós világbajnok, a gyerekeit, mind a három gyermekét abszolút sportra nevelte, úgy, ahogy ő is világ életében sportolt. Erről beszélünk, hogy ez miért szükséges, vagy miért jó a gyerekeknek. Vendégem továbbra is Szentirmai Olgi. Mind a három gyermekednek a sportja teljes mértékben csapatsport. Ez milyen hatással volt rájuk? Mit gondolsz, miért volt jobb, hogy ők csapatsportot űztek, és nem egyéniben indultak?
2: Én azt látom, hogy sokkal könnyebben barátkoznak, sokkal könnyebben megállják a helyüket az életben. Akár például a nagyobbik fiam már dolgozik, és szeretik a munkahelyén, csapatban tud gondolkodni. A lányom, ő orvos lesz, szerintem neki is csapatban kell majd dolgozni. Ő is tud alkalmazkodni nagyon nagy mértékben. Figyeli a társait, figyeli a munkatársait, a kollégáit. Szerintem neki is nagyon-nagyon sokat fog segíteni.

0: elkerülhetetlen a csapatsportoknál, meg az egyéni sportoknál is az, hogy egyszer-egyszer egy verseny ne úgy sikerüljön, ahogy mi azt elterveztük, és ekkor előjön az, amit már említettél, hogy kudarc élménye van a versenyzőnek. Ezekben a helyzetekben hogy segítettél nekik, hogy túllendüljenek ezen, és ne adják fel?
1: Az, hogy egy versenyen valaki nem nyer, az nem kudarc. Az is építi szerintem az embert, mert egyébként egy kudarcot is meg kell tanulni elviselni, mert az élet minden területén vannak kudarcaink, és nem lehetünk mindig nyertesek. Hogyha nem tudunk veszíteni, illetőleg nem tudunk a kudarcból felállni, akkor nem tudunk megújulni. Megújulni meg mindig kell. Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki sportol, és kudarcai lesznek az életben, az arra tanít, hogy amikor a következő, egy kudarc után lemegyünk újra az edzőterembe, vagy a csapatba sportolni, azt mondjuk, hogy meggondoljuk, hogy mi az, ami miatt esetleg ez a kudarc megtörtént, és miben tudunk megújulni, mit tudunk máshogy csinálni, hogy ez legközelebb ne forduljon elő. És ez szerintem az életben is ugyanígy kell, hogy működjön, mert ez visz előre.
0: Egyébként szerintem ebben nagyon nagy felelőssége van a szülőknek, mert annak idején én is versenysportoltam fiatal koromban, és én is csapatsportoltam. Táncoltam, aztán kézilabdáztam, és nagyon különböző volt, hogy kiknek a szülei hogyan álltak a versenytársaimhoz, vagy a csapattársaimhoz, hogy elmentek a meccsen és támogatták a gyerkőcöket, vagy a táncversenyen, vagy éppen nem nagyon érdekelte őket, hogy a gyerek éppen mit csinál, vagy hol van. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szent Irmai Olgi gyógyszerész sárkányhajós világbajnokkal itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Veled álmodtam, a dal 2026 nyertes dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára jövünk vissza, beszélgetek vendégemmel, Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnokkal, előtte azonban a hírpercek következnek, utána pedig a Magashegyi Underground-dal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos száraz idő, jövő szombaton tartja alakulóülését az országgyűlés, korábban indul a magyar dinnye szezon.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M7-esen a Velencei tónál felújítják a burkolatot. A Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé az ellenkező oldal belső sáv, illetve a saját oldal belső és középső sávja járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Jövő szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, közölte a lendő miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés május 9-én 10 órakor kezdődik. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A kormányfő megválasztása, eskütétele és beszéde kora délután lesz a parlamentben, majd a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márka Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű. A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítés egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István azt is mondta, leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát.
4: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
3: Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, közölte a leköszönő miniszterelnök a Súlyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező. Újabb Vasvár megyei településen merült fel az aszbeszt szennyezés gyanúja. Táplán-Szentkereszten és Ausztriából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak fel több parkoló felújításánál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett, és a problémát jelezte a Vasvár megyei kormányhivatalnak. A helyiektől azt kérik, hogy a porfelverődés csökkentése érdekében az érintett területeken lassabban közlekedjenek, mondta Fatér Péter alpolgármester.
5: Talajminta vételezése került sor, ami sajnos aszbeszt tartalmat mutatott ki. Úgyhogy a polgármester úrra egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltó egyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Mert nem csak járattörléseket okoz az energiaválság. A csőd eljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége. A cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni a vállalatot. Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegyárak, erről már Holoda Attila, energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légi közlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
6: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegyára.
3: Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzés, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban megoszlik arról, hogy ezen a nyáron érdemes-e repülővel menni nyaralni. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
7: Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek. Megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége. Most minden megfordul. Visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám.
3: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják, tájékoztatott Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője.
8: A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
3: Aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter felkérte a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy rövid és középtávú vízügyi cselekvés, illetve kommunikációs terv összeállítására. A leendő miniszterelnök kiemelte, a vízügy, a természet és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a koranyárias idő, ma is zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hírodó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában. Köszöntöm Önöket, Virágy Zsolt vagyok. Magabiztos győri győzelem Győrben. Eto DVT-ken 4-0-2-0-es fél idő után a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában. Mindez azt jelenti, hogy ma 13 óra 30 perc a Paks Debrecen mérkőzést követően 4 órától délután a Megyeri úton a derbin az Újpest FC a Ferencvárost fogadja, és amennyiben az NB1-ben az Újpest legyőzi a címvédő FTC-t, akkor 2013 után újra bajnok lehet az Eto. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton közvetítjük. A labdarúgó NB1 32. fordulójából szombatról Kazincbarcika Kisvárda 2-1, valamint MTK Nyíregyháza 1-1, a vendégcsapat a 90. percben 11-esből egyenlített. Az idény végén visszavonuló német Krisztián ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, és 21 éves profi pályafutását követően fejezi be a korábbi 37-szeres válogatott csatár. Kézilabda. Győr Debrecen döntő lesz a női magyar kupában, miután Tatabányán az elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén DVTK Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelmeig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs, folytatás kedden. A férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében az első mérkőzéseken a Falkó Szombathely a Kaposvárt, a Szolnok az Atomerőműt verte hazai pályán. Szolnok Atomerőmű 88-74 még, Falkó Kaposvár 97-79. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa döntőjébe. Szívos Márton együttese Athénban az elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. A mai döntőben az olasz Bologna lesz a miénk ellenfele. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert Japán ellen Rotterdamban a Divízió 1-es világkupa selejtező torna második fordulójában. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében, a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnok. A szülők felelősségénél tartottunk abban, hogy a gyerekek hogy teljesítenek a versenyben. Ugyan most a csapatsportokat említettük, mert a te három gyermeked mind csapatsportolt, ugyan már nem olyan picik, felnőttek mindannyian, de mégis nagyon sok mindent hoztak magukkal a gyerekkorukból a csapatsportnak köszönhetően. Te mit gondolsz? Te milyen szülő voltál, és mi volt ebben a jó vagy rossz?
2: Lehet, hogy a gyerekeimnek túl sok voltam, de én minden egyes versenyen ott voltam, minden gyerekemnek minden versenyén, hát az öttusa versenyeket ne is említsük, mert azok maratoni versenyek, azok reggeltől estig, a tűzőnapon akár, 40 fokban is ott voltunk, voltam, illetve hát voltunk, mert hát a férjem is ugyanígy kivette a részét ezekben a versenyekben, illetve hát a drukkolásban, a szurkolásban. Úgyhogy mi nagyon-nagyon sok versenyen részt vettünk, a gyerekeinket bíztattuk, szurkoltunk, és talán én akkor irigyeltem is a gyerekeimet, hogy hú, de jó versenyezni, micsoda fantasztikus dolog, ugye én versenyző voltam, korábban vívtam, és eszembe jutottak azok az adrenalin shotok, hogy micsoda fantasztikus dolog egy asszóban akár nyerni, vagy ha nem is nyerek, de ott vagyok, és csinálom, és valami olyasmit csinálok, amit esetleg más nem csinál, és bíztattam a gyerekeimet, hogy hidd el, hogy ez, amit most te csinálsz, ezt anya is szívesen csinálja. Hát nem biztos, hogy mindig megveregették a vállamat ezért, mert ők akkor pont nem szerettek volna ott lenni, amikor volt egy vereség, de én mindig azt mondtam, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a legfontosabb, hogy ő itt volt, és beletette a munkát, és nem kell szégyenkeznie, hogyha nem sikerült éppen az a verseny úgy, ahogy ő szerette volna, majd legközelebb jobban fog sikerülni. Majd elmegyünk, ez mindig általában hétvégente voltak a versenyek, elmegyünk a következő héten, újra edzések vannak, és akkor majd többet fog edzeni esetleg.
1: Ti nagyon jó szülők módjára viselkedtetek.
2: Igyekeztünk.
1: És támogattátok őket. Egyébként én találkoztam olyannal is, aki azért retteget egy-egy versenytől, megmérettetéstől, mert hatalmas elvárás volt vele szemben. Akár mert az egész család sportoló volt, és neki is kellett hozni a szintet. Itt is van nagyon nagy felelőssége a szülőknek, hogy aztán a gyerkőc hogy tud teljesíteni az adott pillanatban. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnokkal, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Szentirmai Olgi gyógyszerész és sárkányhajós világbajnok. Vele beszélgetünk arról, hogy ő világéletében sportoló volt, vívott, és amikor megszülettek a gyerekei, mind a hárman gyerekkoruktól fogva sportoltak, úsztak, vízilabdáztak, szinkronúztak, és utána a kisebbik el is kezdett focizni. Ezzel kapcsolatban arról beszélgetünk, hogy miért fontos már gyerekkorban elkezdeni sportolni, és miért pont a csapatsport az, amit választott a gyerekeinek. Most pedig, hogy már a csapatsportról beszélgettünk, és a szülők felelősségéről, hol van szerinted az a határmesdje, amikor még egészségesen támogatják a gyerekeket a szülők, de nem is gyakorolnak rá olyan hatást, hogy mondjuk rettegnek a gyerekek attól, hogy milyen eredményt érnek el egy versenyen, vagy egyébként a tanulmányokra is igazán jellemző ez, hogy milyen eredménnyel térnek haza az iskolából.
2: Ez így van, én is így gondolom. Én szerintem nagyon nagy felelőssége van a szülőknek abban, hogy mit ad útravalónak, mi az, ami elvárható egy gyerektől. Nem minden gyerek született világbajnoknak, olimpiai bajnoknak. Nem attól lesz ő különleges. Attól lesz különleges, hogy egy különleges emberke, aki növekszik, felnő, megtanul beszélni fantasztikus, utána közösségbe létezni, csapatban dolgozni, utána elmegy, elvégez egy iskolát, dolgozik, és fantasztikus látni azt, hogy egy önálló kis emberke lesz belőle, egy pici gyerekből. Szerintem ez a csoda.
1: Te sem gondoltad volna szerintem még gyerekkorodban, de akár még évekkel ezelőtt sem, hogy világbajnok leszel egy sportban. Úgyhogy még akár az is lehet, hogy a te gyerekeidből is világbajnokok lesznek, hiába nem arra indultak, vagy annak nevelkedtek.
2: Sosem lehet tudni, mit hoz a jövő.
1: De szerintem az egyértelmű, hogy a sport minden esetben jót tesz a gyerekeknek is, a már nem gyerekeknek is, és az idősebbeknek is.
2: A régebb óta fiataloknak. Én úgy hívom magam.
1: Ahogy mondod. Köszönöm szépen, hogy ma reggel is a vendégem voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnok volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Az Intim Torna Illegált hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Vasárnap van, május 3-a, azaz anyák napja. Így természetesen most a Csukás meseórában 7 óra után is az anyukáké lesz a főszerep, hiszen ez a nap róluk szól. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig gyerekmesék, zenék, nyelvtörők, mondókák. Tarts velünk a továbbiakban is, utána pedig Szabó Erika színésznő lesz a vendégem. Érdemes velünk maradnod, addig is mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos száraz idő lesz. Szlovákia támogatja Ukrajna EU csatlakozását. Egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M4-esen Monornál új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. Budapest felé a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Levélben értesítette a kongresszust az Irán elleni harcok beszüntetéséről az amerikai elnök. Donald Trump pénteki bejelentését azután tette, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Teherán továbbra is veszélyt jelent, és ébren kell őrizni a békét. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A salvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. A részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Én nagyon szeretem.
6: Egy csibetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sztelek Csilár, Töme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez oda könyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

0: nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, anyának. Előadja Györgyi Anna. Álmomban az éjszaka aranykertben jártam. Aranykertben aranyfán aranyrigót láttam. Aranyrigó énekét a szívembe zártam. Ahány levél lengedez szél ringatta ágon, ahány harmatcsepp ragyog fűszálon, virágon. Édesanyám, fejedre annyi áldás száj.
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

0: Móra Ferenc, mire anyuka fölébred. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Az öreg templom mögött, amelyre a mariskáik hálószobájának az ablakai néztek, piros orcáját fölütötte az őszi napocska. Sugarával rávillantott a mariska fehér arcára, s erre a cirogatásra a kislány kinyitotta a szemét. Ejnye, napocska, de korán felébredtél ma, hiszen tám még a kakas se kukorékolt. Nagyon visított a szél, kiverte a szememből az álmot, hunyorgott a napocska. Magam is korállom még az időt. Mit szólsz hozzá, Mariska? Nem szundítanánk még egyet? Azzal magára rántotta a felhőpaplanát a napocska, s úgy alábújt egyszerre, hogy még csak egy szála se látszott ki az aranyhajának. Mariska azonban megdörzsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, mint a labda. Jaj, de csak lusta teremtés ez a napocska. Nem elég neki az egész éjszaka, hanem még a nappalból is elvesz egy álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy az anyuskája, mint engem az enyém. Mire felöltözködött, a kanári madár is kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt az első dolga, hogy megveregette a kalitka drótját. Kedves egészségedre az éjszakai nyugodalmat, gazdasszonykám! Üres, üres, üres a kendermagos csésze! Hallgat, kis haszontalan! Szaladt hozzá Mariska. Ne fütyörjézd fel anyukát, apukát! Mire anyuka felébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz abból a cukorból, ami a csésze fenekén marad. A kanári csúfolódva pittyentette el magát. Köszönöm, alássam, Márika, kisasszony, nem kérek a főztjéből. Egye meg maga, kisasszony, az lesz csak a híres kávé. Tudom, olyat a kanári király se evett még. Mariska leborította a lármás kis madarat egy törülköző kendővel. Hadd gondolja, hogy éjszaka van. Maga még kiment a konyhára. Hát a küszöbön csak hozzá törleszkedik ám a lábához a kormos cica. Szép jó reggelt, aranyos gazdasszonykám! Hogy aludtál? Mit álmodtál, tündér szép Mariska? Hát az a kulcs, minek abban a patyolat kezedben? Talán egy kis tejecskét akarsz hozni az éléskamrából a szegény kormos cicának? Várja sorodra, kormos cica. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a csésze fenekén marad. Kormos cica olyan mérges lett, mintha 77 egeret talajtott volna el egyszerre. Egyes körmével haragosan karmizsálta az ajtó félfát. Mijáho, mijáho, mijáho! Alássan köszönöm szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa meg magának a kávéját. Ha ezután a kisasszony főzi a kávét, akkor én elbújdosom a háztól. Nem úgy látszik, mégis meggondolta a dolgot kormos cica. Elvetette magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy készülődést. Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupipőke, kiáltott rá Mariskára, ahogy ez a tűzre valót vékonyította. Mikor aztán vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta. Azt se tudod, híres, melyik a teljes lábas. Ekkorára a bogárkutya is besompolygott a konyhába, s mindjárt rámordult a cicára. Csend legyen ott a sarokban, te egerek pandúrja! Hát már hogy ne tudná a mi kis gazdasszonyunk, hogy hol a teljes lábas. Még azt is tudja, hol a bogárkutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, aranyos kis gazdasszonyom? Igaz, bogárkám, igaz, simogatta Mariska az öreg kutyát. Te is megkapod a kenyeredet, ha tudsz szépen várakozni. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet is. A bogár úgy elvicsorította a száját, hogy minden foga kilátszott. Köszönöm szépen, én már nem vagyok éhes. Nem akarok megbetegedni a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál az előbb, kormos komám? Azt, hogy ez a híres gazdasszony föl se tudja forralni a kávét, kötözködött a cica. Nini, elfutott a tej, morgott a bodri. Még a szaga sem olyan jó ennek a kávének, mint amikor a Mariska édesanyja főzi. A tejet is lekozmásította. Nem is a rózsás csészét kellene elővenni. Nem is azzal a kanállal szokták merni a tejet. Micsoda? Hát ez is kávé, bogár bátyám. Egye meg, aki főzte, kormos pajtás. Rá se szeretek nézni. Ahol mi? Még sót tesz bele porcukor helyett. Mariska most már elveszítette a türelmét, s nagyot dobbantott volna a lábacskájával, ha tudott volna. Elhallgassatok, haszontalan éhen kóráztok, mert mindjárt jól lakatlak a porolópálcával, kiáltotta nekipirulva, s ott hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette az ebédlőasztalt a szép csíkos abrosszal, bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel leste, mit szól majd anyuka, apuka az ő szakácskodásához. Istenként, hát mit szóltak volna? Úgy össze-vissza csókolták szorgalmas kislányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy apuka, amikor belekóstolt a kávéjába, elfintorította egy kicsit a száját, és azt akarta mondani, ejnye, ne keserülj ez a kávé, hanem ehelyett azt mondta, na, ilyen jó kávét még nem ittam életemben. Jaj, hát még az enyém milyen édes, a csöppentett méz ehhez képest csupa savanyúság, bizonyította anyuka. Ami nem is tuda, mert Mariska az apuka kávéjába való cukrot is az anyukájába hintette bele. A két gonosz állat volt az oka. Annyit csúfolódtak össze-vissza, hogy egészen belezavarodott a kis gazdaasszony. De meg is lakoltak ám a csíntevésért. Nem kaptak a maradékból, mert nem maradt maradék a csészék fenekén. Se egy cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.
0: A Mire anyuka fölébred című mesét hallottátok.
2: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Anya sit.
1: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csiga biga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csiga biga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csiga biga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csiga biga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok! Kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok! Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csigaházat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim, simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba, segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a véznanyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat. Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim, ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga, kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet, három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
0: Most vissza a magyar zenékhez.

0: a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseura velem Korcsog Laurával. A mesékben gyakran találkozunk erős, gondoskodó, vagy éppen különleges anyakarakterekkel és nagymamákkal, de vajon milyen képet közvetítenek ezek a történetek a családról és az anyaságról? Erről beszélgetünk ma reggel Szabó Erika színésznővel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Szerinted milyen szerepben jelennek meg leggyakrabban az anyukák a mesékben?
1: Jó, most így, amióta ezt így feldobtad, azóta járatom az agyam, hogy nyilván vannak azok a fajta mesék, amikor a szegény lány, az árva kislány, az árva kisfiú, ahol az anya hiánya jelenik meg, vagy adott esetben egy gonosz mostoha jelenik meg, tehát hogy van ez a fajta, de szerintem nagyon sokszor van az a fajta mese is, ahol az anya kifejezetten a gondolkodó, gondoskodó, óvó, a féltő, ahova vissza lehet menni és oda lehet bújni.
0: Miért lehetnek ennyire különbözőképpen ábrázolva az anyuka karakterek?
1: Hát mert különbözőek vagyunk szerintem. Tehát, hogy nagyon sokféle módon meg lehet élni az anyaságot, egy gyerek is, vagy gyerek szerepben én is sokféleképpen viszonyulhatok a saját édesanyámhoz, vagy a saját nagymamámhoz, és nyilván hát ezek fiktív történetek, ráadásul a mesék, amiket mesélünk, tehát most, hogyha én a klasszikus mesékre gondolok, azért ezeknek egy jelentős része az nem gyerekeknek íródott eredendően. Ezt egy picit azért az évek során megpróbálták ilyen gyerekkompatibilissé tenni, de hát az alap, tehát hogy mondjuk az Andersen, vagy a Grimm mesék, vagy akár a magyar népmesék, azok nem gyerektörténetek voltak. És szerintem így maradt. Tehát, hogy alapvetően szerintem a gyerektörténetekben azért az anya mindig egy gondoskodó és egy olyan karakter, akihez vissza lehet menni és oda lehet bújni.
0: Arról már korábban mi beszélgettünk, hogy a te gyerekkorodban jelen volt inkább anyukád által a fejből mese, amikor ő talált ki történeteket. Ha most te találnál ki a kisfiadnak meséket, akkor te hogyan ábrázolnád magad, mint anyuka?
1: Egyébként fura, mert amiket én mesélni szoktam bele, abban én nem is szerepelek. Abban általában ő a főszereplő, és az anyukája maximum a mese végén befekteti az ágyba, és ő reggelig alszik békésen, de hogy ott ő szokott lenni a főszereplő, vagy egy kis markoló például, és abban sem szoktam szerepelni, aki egész nap dolgozik, és este pedig alszik. Tehát, hogy nyilván egy 2,5 éves kisfiam van neki, az ér az ő meséinek a közepében, ahogy az ő világában a közepében is most önmaga áll, úgyhogy én egyelőre olyan meséket mesélek neki, hogyha nem tudom én, valahol jártunk, hogy elment a kisfiú a Városligetbe, és akkor ott kipróbálta az összes csúszdát, mindenhol nagyon bátor volt. Tehát, hogy nagyjából ilyenek a meséink, és még az anya karakter, mint olyan, az nem jelenik meg.
0: Nem sokára folytatjuk a mi reggeli mesénket, itt vendégemmel, Szabó Erikával, színésznővel a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Szabó Erika színésznővel. Az anyuka karaktereket már megbeszéltük a mesékben, hogy hogyan szokták őket ábrázolni. Most egy kicsit kanyarodjunk az anyukák anyukájára, a nagymamákra. Őket hogyan szokták ábrázolni?
1: Hát a nagymama az a pure szeretett maga, aki mindig, nem tudom én, meleg teával és gőzölgő kalácssal várja az unokákat, és ez így is van, és így helyes. Tehát, hogy én az a saját anyukámon látom, de az anyósomon is, hogy az a fajta rajongás, amivel ők így körülveszik a kisfiamat, az egészen, tehát egy egészen másfajta kapcsolat. Anyukám egyszer azt mondta, hogy én titeket is nagyon szerettelek, de hát ez valami egészen más, és mondta, hogy ne haragudj. Hát mondom, hogy haragudnék. Én is imádom a fiamat, tehát nyilván, de hogy itt ugye az ő életükben az a fajta szigorú attitűd, amit azért egy szülőnek kell alkalmaznia, mert én azért nagyon fontosnak tartom a határok kijelölését, és az ahhoz néha azért az embernek egy kicsit mogorvább arcot is kell ölteni, az ő pozíciójukban teljesen elilluminálódik, tehát hogy nincs, és ott csak az van, hogy mindenféle felelősség nélkül meg lehet etetni a gyerekekkel egy tálca sütit, és ez szerintem rendben van, tehát hogy én ezt engedem nekik, pont az a dolguk, hogy egy ilyen nyugalom szigete legyenek a gyerek számára, ahol most nyilván a testi épséget leszámítva nincsenek határok, és ez a nagymamák dolga, szóval, hogy én nálunk is ez teljesen fontos, hogy nekik nem, az én dolgom, hogy neveljem a kisfiamat, az ő dolguk pedig, hogy végtelen szeretettel rajongják őt körbe. Egyébként nekünk szerencsénk volt, mert egész pici babakorában is figyeltünk arra, hogy a kezdetektől azért tudjanak ők együtt időt tölteni. És szerintem ez a korai kapcsolódás, ez nagyon fontos. Mert ugye régen az emberek nagy családokban éltek, tehát hogy sokkal evidensebb volt a nagymamával való erősebb kötődés, mint most, hogy azért ritkán élnek a családok, tehát több generáció együtt. És hogyha ez nem adott, akkor szerintem, vagy nekem fontos volt az, hogy legyenek közös idők. Egyébként anyukaként is az sokszor egy könnyebbség, amikor egy pár órára egy picit oda tudod adni a nagymamának, adott esetben a kis karonülődet is, mert egy picit tudsz magad lenni, és utána egy sokkal teljesebb anyukát tud kapni a gyermek. Szóval, hogy nekem ez fontos volt, és azt látom, hogy elképesztően harmonikus, és nagyon, nagyon jó a viszonyuk, és nagyon jó rájuk nézni.
0: Hogyan lepitek meg a nagymamát anyák napja alkalmából?
1: Hát a nagymamák kapnak egy anyák napi fotózáson készült képet a kisfiamról, illetve veszünk nekik virágot. Az anyósom, ő inkább az ilyen konyhakertészet az, amit nagyon szeret, úgyhogy valószínűleg ő neki valamilyen extra palántákkal lepjük meg, mint másfajta virággal, mert hogy az vált be az évek során, hogy ő annak örül igazán, az anyukám pedig kevésbé szereti a konyhakertészetet, tehát ő neki valami kiültetős egyebet. Én nem szeretem a vágott virágot, tehát hogy mindig anyák napjára vagy születésnapjára is olyan virágot igyekszünk adni, ami kertbe ültethető, gondozható, és ami akár évekig megmarad.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és anyák napján is ellátogattál hozzám. Boldog anyák napját kívánok neked!
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is minden anyának, nagymamának, de nagynéninek is nagyon boldog anyák napját kívánok.
0: Szabó Erika színésznő volt a vendégem ma reggel a Csukás Meseórában.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, én Korcsok Laura vagyok, és a csukás meseóra után már robogunk is tovább, nem sokára reggel 8 óra lesz, így május 3-án, május első vasárnapján, azaz anyák napján. Egész nap az anyukákkal foglalkozunk természetesen, hiszen ez a nap róluk szól. Nem sokára a legfrissebb hírek következnek, utána pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma is napos száraz idő lesz, mert most károkat okoz a csapadékhiány. Ma van anyák napja.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M6-oson Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel jár a több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép jó reggelt, május 3-a vasárnap reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nagyon sok boldog anyák napját kívánok minden kedves anyukának, remélem szeretitek a következő dalt, Azaria szól, Furmuc, ezt játszom tőle.
0: Itt egy újabb óra.

Magdit hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Magdi is ünnepel heti anyák napja alkalmából, hármas ikrei vannak ugyanis. Boldog anyák napját neked is, Magdi, és megyünk is tovább az üzenetekkel, ugyanis már most kaptam köszöntő üzeneteket. Többek között Hajni írt a Nyíregyházáról. Édesanyámnak anyák napjára puszi rohamot küldök és jó egészséget kívánok, szerető lányod. Makóról Anna írta, szeretném köszönteni anyukámat, aki mindig tudja, mikor kell csendben mellettem lenni. Köszönöm a türelmedet és azt, hogy bármi történik, mindig számíthatok rád, nagyon szeretlek. Én is kaptam üzenetet, ugyan én nem vagyok anyuka, de Maja írt nekem Miskolcról. Szia kedves Laura, jó munkát és kitartás neked, ahogy te úgy én is dolgozom ma és holnap is. Egy virágboltban dolgozom virágkötőként, imádom. Legyen mindenkinek csodaszép a napja, köszi puszi Maja Miskolcról. Valóban, nagyon nagy szükség van rád Maja ezen a napon is. Mindenki lepje meg az anyukáját, a kedves nagymamáját egy gyönyörű virággal, virágcsokorral, úgyhogy látogassatok Majához Miskolcra is. Most pedig már zakatolunk is tovább. Veréb Tamástól a Védőháló következik itt a Petőfin.

Lehet, hogy eltört, ezt hallottad a Magna Cum Laude-tól itt a Petőfin, minden magyar. Május 3-a van anyák napja, úgyhogy ennek alkalmából tegnap reggel a Csukás meseórában beszélgettem Szabó Erika színésznővel, aki elárulta nekem, hogy a 2 éves kisfiának megtanít majd valami kedves kis anyák napi verset, mondókát, amivel közösen fel tudják köszönteni majd a nagymamát. Én is kerestem egy olyan verset, ami szerintem könnyű, egyszerű, és meg lehet tanítani a kicsiknek, és a nagymamát felköszönteni vele, vagy az anyukát. Donászi Magda anyák napja. Tavaszodik kiskertemben, kinyílik a tulipán, ragyognak a harmadcseppek anyák napja hajnalán. Kinyílott a bazsarózsa, kék ne felejts, tulipán. Neked adom anyák napján, édes kedves anyukám. Ne felejtsd el felköszönteni anyukádat, nagymamádat, hogyha teheted. Mindenképpen gondolj rájuk. Ne felejtsd el, ez szól most itt a Petőfin.

Cseri Hannát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Május 3-a anyák napja van, de az anyukák mellett az Irmákat és a Tímeákat is ünnepeljük, ugyanis nekik van ma névnapjuk, Isten éltessen benneteket. Születésnaposaink is vannak a mai napon: 79 éves Gornagy Mária színművésznő, aki 1984-ben alapította meg Magyarországon az első magán színi iskolát. 406 évvel ezelőtt ezen a napon született Zrínyi Miklós gróf, költő, politikus, és a mai napon lenne 61 éves Bódi László Cipő is. Rá is emlékezünk a mai napon. Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, 7-szeres világ és 14-szeres európai bajnok úszónő is ma született. Ő ma 37 éves. Boldog születésnapot mindenkinek, szerenádozó! Ezzel megyünk tovább, itt a Petőfin.

0: Csak nekem táncolt, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon gyorsan telik az idő, már is 9 óra lesz, perceken belül a legfrissebb hírek következnek, utána pedig, mivel már feljött a nap és szépen ragyog, ezért a Balkán Fanatiktól ezt a dalt játszom neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos, száraz idő lesz. Szombaton alakul meg az új országgyűlés. Holnap kezdődik az érettségi időszak.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tart. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg. A gyártó később bejelentette, hogy a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Szakemberek szerint a fólyasátorban termesztett gyümölcsöket várhatóan június közepétől lehet majd kapni az üzletekben. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyunk, május 3-a, vasárnap reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Az anyukákat köszöntjük, úgyhogy bármilyen kedves üzeneted lenne számára, írd meg nekem, vagy hívj 0630303380, most pedig feljött a nap.
1: Itt egy újabb óra,

A Valhallót hallottad itt a Petőfin, minden magyar. Anyák napja van, és az anyukákat köszöntjük, én pedig olvasom a kedves üzeneteket. Réka Hajdunánásról írta: drága anya, köszönöm a sok beszélgetést, nevetést, és azt is, amikor csak meghallgatsz. Boldog anyák napját kívánok, nagyon szeretlek. Dávid Siklósról írta: szeretném köszönteni anyukámat, aki mindig hit bennem, még akkor is, amikor én nem. Ez rengeteget jelent nekem. Kazinc Barcikáról Gergő írta: anyának boldog anyák napját, köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, és hogy még a legnehezebb napokon is mellettem vagy. Péter pedig Kisvárdáról: anyukámat szeretném köszönteni, aki a legjobb barátom is egyben. Jaj, de jó, amikor az anya-fia vagy anya-lánya kapcsolat ennyire jó tud lenni. Remélem, hogy minden anyukának boldogságot tudtok okozni a mai napon. Kezdjétek ezt akár egy reggeli kávéfőzéssel számára. Kávé, ezt szól most Radics Gigitől, itt a Petőfin.

után öröm teli a reggel. Szemhét csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd tök valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, csörög a telefon, úgyhogy hallgassuk meg, hogy ki van a vonal végén, esetleg üzenni szeretne valaki anyák napja alkalmából. Halló, ez a Petőfi Rádió.
1: Én Nagy Sándorné vagyok, és 85 éves. Én annyira szeretem a Petőfi Rádiót, ha fölkelek abban a pillanatban, bekapcsolom.
0: Van esetleg kedvenc zenéje?
1: Hát én nekem van.
0: Melyik a kedvence?
1: Ajjaj.
0: Hát vagy esetleg előadót, akit nagyon szeret.
1: Takács Tamás. A fiával énekli a Bort.
0: Igen, igen, akkor anyák napja alkalmából játszom majd ezt a dalt önnek. Mi a programjuk, hogyan ünnepelnek?
1: Vendégségbe megyek a lányomhoz anyák napjára.
0: Jaj, de jó, készülnek valamivel?
1: Hát vajon? Remélem. Remélem. Unokámtól már kaptam izét orhideát.
0: Szereti az orhideát?
1: Nagyon. 8 orhideám van, és mind ragyog.
0: Milyen színűek?
1: Van sárga, van olyan lilás, akkor van fehér, van bordó, rózsaszín.
0: Akkor hát, ha most kap egy új színt holnap.
1: Ó, drága szívem, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy beszéltünk.
1: Kellemes munkát kívánok. Maradjon mindig ilyen kedves.
0: Mindenféleképpen.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is. Akkor kedves Nagy Sándorné, önnek szól a következő dal Takács Tamástól és fiától, a Mesélek a bornak szól, itt a Petőfin.
2: Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át a két kezemet fogja, kérdi mi van vele, ő még itt van, vagy már rég vele. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess jóra, ma netán rosszabb útra tév.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Képzel, 127 évvel ezelőtt ezen a napon jött létre a Ferencváros Tornaklub, azaz az FTC. Néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren, az FTC első elnöke pedig dr. Springer Ferenc volt. Ennek örömére, képzeld, ma délután 4 órakor az Újpest ellen játszik majd a Fradi, ráadásul az Újpest otthonában, úgyhogy hajrá egyik, ne hagyd magad másik, most pedig mi szaladunk tovább, kisenyítom a szemem, ez szól most itt a Petőfin. A színpad.

0: Micsoda csodás, napfényes, esőmentes napunk van, ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Gyorsan telik az idő, továbbra is, nem sokára 10 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, én pedig várlak majd vissza utána ide, és a Kicsike fény szól majd neked. Mond Kicsike fény!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György. Sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma is napos, száraz idő lesz. Holnap indul az érettségi időszak. Kitört egy vulkán a Fülöp-szigeteken.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontépítés miatt a 60-as és a 61-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség-szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei-tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az országos vízügyi főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését és a befagyasztott vagyon feloldását követeli. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Magyon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki. A hatóságok további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A 2462 méter magas és tökéletes kúp alakjáról híres Magyon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérheti kélénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz majd melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagyon boldog anyák napját mindenkinek, aki most kapcsolódott ide hozzánk. Május 3-a van és 10 óra múlt. A mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Hozok még pár programötletet a mai napra, és természetesen a legjobb magyar zenéket. Hiperkarma, Kicsike fény, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy. Milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

Kanap, ezt hallottad a Belgától, itt a Petőfin, minden magyar. Milyen jó, hogy ezt a dalt játszottam az előbb, ugyanis eszembe jutott, hogy nálunk ma van a kukanap, vasárnaponként kell kirakni, mert hétfőn viszik el. Na mindegy, is ne szaladjunk ennyire előre, még nézzük a mai napot, ugyanis május 3-án, vagyis ma a musical rajongók figyeljenek nagyon, a Ferencvárosi Művelődési Központban, ha már a Fradi 127 évvel ezelőtt jött létre, itt hallgathatják meg a legszebb dalokat a Best of Musical előadáson. A Madács és az Operett Színház művészei a legsikeresebb előadásokból merítenek majd. A Macskák, a Sakk, az István a király a padlás, vagy a Monte Cristo grófja egyes lágerei jelennek majd meg. De ugyanezen a napon a Gödöllői királyi kastélyban Miller Zoli és Vágó Berni is színpadra lépnek majd. Kellemes koncertet adnak, a jól ismert dallamok, megható duettek szerepelnek majd a repertoárjukban. Úgyhogy nem érdemes kihagyni, százszor is meg lehetne hallgatni ezeket a koncerteket. Százszor a Walmarttól. Ezzel megyünk tovább, itt a Petőfin.

Szólj már, ezt hallottad a Zanzibártól, itt a Petőfin, minden magyar. Szólok már, hogy mi a következő program, amit semmiképp ne hagy ki a mai napon. És ez nem más, mint a Skanzen, ugyanis anyák napi alkalmából egy komplex egésznapos családi programra várják az érdeklődőket. Ezen a napon a különböző tájegységekben kreatív foglalkozások, verstanulás várja a gyerekeket, a 3 év alattiak számára pedig lesz ringató. Egy tárlatvezetéssel is várják az édesanyákat, amelynek a témája női szerepek változása és az egyenjogúságért vívott harc lesz, de természetesen fotópályázat is lesz. Pont tegnap jártam egy foci meccsen, ahol egy kisfiú mögöttem kérdezte az anyukájától, hogy anya, mikor megyünk a Skanzenbe? Hát itt a remek alkalom, tessék menni a Skanzenbe és itt tölteni az anyák napját. Én pedig már játszom is a következő dalt. Késő már, ez szól Méringer Marcitól, itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar május 3-a van, már nagyon sokszor emlegettem, hogy ma van anyák napja, és képzeld el, nem csak Magyarországon tartják ekkor az anyák napját, a világ legtöbb országában májusban tartják az anyák napját, de februártól októberig minden hónapban találhatunk államokat, ahol épp az anyukákat ünneplik. Magyarország mellett szintén május első vasárnapjára esik az ünnep, például Angolában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szerbiában. Május második vasárnapján pedig például az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában, Ausztráliában, Belgiumban, Németországban és Törökországban tartják az anyák napját. Ha hiszed, ha nem, ez tényleg így van. Hiszed vagy sem, ez szól a Uniktól, mit a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar. Május 3-a van, május első vasárnapja, azaz anyák napja, úgyhogy ma a kedves anyukákat ünnepeljük egész nap. Szeressétek őket, mert nagyon sok mindent köszönhetünk nekik. Nem sokára 11 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára. Itt lesz velem Bada Mirkó séf, úgyhogy tarts velünk, ezzel a dallal fogunk kezdeni.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos száraz idő lesz, mert most károkat okoz a csapadékhiány. Ma van anyák napja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között több autó összeütközött. A 7-es kilométernél a forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb, Budapesten az Ínség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB egy utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. A Raggadót 16 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában, és szintén a labdarúgó NB1-ben 5 bajnoki után nyert ismét a sereghajtó Kazincz Barcika, amely 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda a Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben. A másik ágon Debrecen-Moson-Magyaróvár 28-23. Vihar veszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagydíj. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a tegnapi időmérőedzésen, így a Mercedes olasz pilótá indulhat majd az első helyről a mai futamon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, még a 3. Charles Leclerc lett a Ferrarival, a 4. helyről pedig a tegnapi sprint futam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz a melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is a vasárnap délelőttünket, 11 óra múlt a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Anyák napja van, úgyhogy remélem már készülnek a finomabbnál finomabb meglepetés anyáknapi menük. Most pedig Bada Mirkó séf érkezik hozzám, belebeszélgetünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: A

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Ma anyák napja van, tegnap pedig már megbeszéltük, tanácsot adtunk, hogy milyen titkos meglepetés ebéddel készüljetek az anyukáknak. Remélem, hogy sikerült elsajátítani a recept minden apró lépését, és igazából könnyen elkészíthető, úgyhogy biztosan sikerülni fog meglepni az anyukákat. Ha esetleg nem, és még csak most állnál neki, akkor hajrá hozzá! Most pedig már kicsit hangolódunk a holnapi napra, ugyanis holnap kezdődnek az érettségik a magyar nyelv és irodalom tantárgyal, mi pedig úgy gondolom, hogy lepjük meg a fiatalokat. Ha jól sikerül a magyar, ha nem, akkor is megérdemelnek egy finom ebédet, hiszen nagyon sokat dolgoztak azon, hogy felkészüljenek az érettségire. De hogy mi legyen ez a menü, ami ünnepi egy kicsit, de mégsem olyan bonyolult, erről kérdezem a mai vendégemet, Bada Mirkót, séfet. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm, Laura, meghívás, sziasztok!
0: Na, mire gondoltál? Mit javasolsz? Kezdjük valamilyen levessel.
1: Kezdjük levessel. Elsődlegesen nálunk az étteremben egyébként most elárulom a nagy receptet, de nem egy akkora recept, amit otthon ne lehetne például kitalálni, vagy az étteremben, amikor beültök hozzánk. Van egy nagyon egyszerű gyümölcslevesünk, amit egyébként nem tartalmaz sok mindent, nyugodtan lehet használni. Most nyilván, ha valaki frisset használ, az annál finomabb.

0: a szempontból, de nem kell vele nagyon bajlódni, szerintem sokkal egyszerűbb konzervesből, nem kell hozzá nagyon sok minden. Maraz konzervet szoktunk, ananász konzervet, az már előre kockázott, nyilván lehet venni egészben is, aztán majd otthon fölkockázza, aki szeretné. Narancslevet és barackolevet, nyilván most a személyre szabott, hogyha valaki esetleg még szeretne bármilyen gyümölcsöt beletenni, akkor azt nyugodtan meg lehet tenni, csak a doboz ízén. Fahéjat, vanília cukrot, kristálycukrot, és igazándiból ebből egy nagyon jó kis frappáns leves össze fog készülni. Az az előnye, hogy ezt nem kell főzni, tehát ezt nyugodtan lehet hidegen összedobni. A barackot, ananászt, kockát, darabokat nyugodtan tegyük bele edénybe, vagy fazékba, amivel el szeretnénk rakni, utána hűtőbe hűteni. A levek, konzervlevek nyugodtan belemehetnek, sokkal jobb ízt adnak neki. A baracklevet, narancslevet, bármilyen márkájút egyébként lehet vásárolni, ezt öntsük bele nyugodtan, és tegyünk bele tejet, és tejszíne pedig nyugodtan lehet sűríteni, pont annyit fog dobni az állagán, hogy egy ilyen kicsit krémesebb gyümölcsleves lehet belőle kapni egyébként.
1: De itt már forraljuk?
0: Nem.
1: Még itt sem?
0: Nem is forraljuk, azért mondtam, hogy ez egy hideg gyümölcsleves. Tehát ez a főzés nélküli gyümölcsleves, itt csak össze kell rakni mindent. Ez nem igényel hőkezelést, se bármi egyéb dolgot.
1: A leveket is hidegen összekeverjük?
0: Nyugodtan a hidegen, így van. Haberővel előnyösebb egyébként a leveket először kikeverni, és akkor utána belehelyezni a gyümölcsöt. Egyetlen egy hőkezelés van benne, ami idézőjeles a hőkezelés, hogyha valaki nem szeretne őrölt fahéjat használni, akkor nyugodtan lehet egész fahéjat, nem tudom, egy 2-3 darabot, vagy akár szegfűszeget, hogyha valaki nagyon szereti ezt az idézőjelesen karácsonyi ízt, föl kell rakni minimális vízzel, és addig kell forralni, redukciót készítünk belőle egyébként, ami több mint a felére kicsit visszaredukálódik, meg kell kóstolni. Hogyha nagyon erőteljes íze van, akkor nyugodtan lehet rajta még húzni egy pici vízzel. Ha megfelelő, akkor csak hozzá kell tenni a gyümölcslevesünkhöz, kikeverjük és be kell tenni hűtőbe.
1: Milyen egyszerű és nagyszerű.
0: Így van.
1: Na nem sokára folytatjuk a főételünkkel, a vendégem Bada Mirkó séf, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel Bada Mirkóval, séffel. Az érettségire hangolódunk, ugyanis holnap kezdődik az érettségi szezon a magyar nyelv és irodalommal, most pedig arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk meglepni az érettségizőket egy finom ebéddel, finom vacsorával. A levest megbeszéltük, ez egy finom hideg gyümölcsleves. Folytatjuk is, mi a főételünk?
1: Nem is egy főétel egyébként, mert ez így nem teljesen igaz, inkább mondanám egy előételnek, de amennyi időzelesen köret van hozzá, úgy szerintem bőven kitesz egyébként egy főételt, és egy gyümölcsleves után, egy jól laktató leves után bőven jól lakik vele az ember. Ezt most inkább a hölgyeknek tanácsolom egyébként, mert ők inkább garnélások, vagy bármilyen tengeri dolgosak, én úgy tudom, mint a férfiak, de nyilván ez megosztó, a férfiak is nyugodtan fogyaszthatják, nincsen semmihez kötve. Egy nagyon egyszerű előétel, ami nem vesz sok időt igénybe egyébként, tehát a garnélát nyugodtan lehet venni frissen, lehet venni mirelitbe. Én most, ha valaki nem annyira jártas az otthoni főzőcskézésbe vagy tengeri dolgok előkészítésébe, akkor egyébként inkább javaslom őről szempontból a mirelitet, mert a mirelit garnélát már nem kell pucolni, és nem kell idézőlesen, hát nem kell kibelezni.
0: Jobb esetben,
1: így van. Nem azért sokkal ajánlottabb, hogy nézze át mindig az ember még a mirelitet is, mert ott is lehet bármilyen probléma egyébként, vagy ott pont elmaradt egy darab, és szerintem nem esne senkinek se jól, ha rárapna pont egy olyan darabra, ami még nincs letisztítva. A garnélát, hogyha kiolvat, vagy akár friss állapotban, teljesen mindegy, ha serpenyőt elkezdünk hevíteni, serpenyőbe teszünk olívaolajat, akár jó sima olaj is egyébként. A garnélákat nagyjából másfél-két percenként sütjük oldalanként. Ha ezzel megvagyunk, akkor ez egy inkább csípősebb elvétel egyébként, időzelesen csípősebb, egy kicsit pikáns, de a végén ez egy tök jó mártogatós lesz. Teszünk hozzá chili paprikát felkarikázva, ez is személyre szabott, hogy ki mennyire szereti a csípőset, vagy bírja, vagy mennyire nem. Sózzuk, borsozzuk. Ha ezzel megvagyunk, és a chili paprika egy kicsi színt kapott, vagy megfonnyadt, akkor nyugodtan hozzá lehet tenni a fehérbort. Ezzel egy pár percig forraljuk, amíg a fehérbornak elmegy az alkoholos íze, és csak maga a bor íz marad meg, nem marad meg az alkohol szint. Tegyünk hozzá a végén egy pár kocka vajat, krémesítjük be, forraljuk össze, egy pici petrezselymet nyugodtan elbír, és igazából ez az étel kész is van egy része. A tunkolóst azért említettem, mert lehet hozzá bagettet fölkarikázni, vagy bármi egyéb kenyeret, vagy bármilyen hasonló pékárut. Egy 180 fokos sütőbe, ha bedobjuk 10-15 percre, akkor egy tök jó pirítós lesz belőle, vagy kicsit pirultabb kenyér, amit még lehet tunkolni, de nem is pirítós jellegű, és akkor ezzel van egy tök egyszerű készételünk.
0: Ezt a lány érettségizőknek ajánlottad. Mi a helyzet a fiúkkal? Nekik is készültél valamivel?
1: Hát a fiúknak inkább egy egyszerű gordonblőt, hogyha anyuka vagy apuka éppen otthon elkészíti, azt nagy általánosságban egyébként szeretik a fiúk, a férfiak.
0: Na, ezzel folytatjuk nem sokára. Bada Mirkó séf a vendégem itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Továbbra is a vendégem Bada Mirkó séf, és az érettségizőknek próbálunk kedvezni, vagyis inkább a szüleiknek, hogy tudjanak kedveskedni az érettségizőiknek a holnapi napon, ugyanis holnap kezdődik a magyar nyelv és irodalom tantárgyal. Megbeszéltük, hogy milyen levest ajánlasz, és a lányoknak is külön ajánlottál egy kis garnélás előételt. Mi a helyzet a fiúkkal? Nekik mit készítsenek a szülők?
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó gordomlő, egy jó testes gordomlőt egyébként bármelyik fiú szívesen bevágna, akár hasábbal vagy rizssel. Ez megint nyilván személyre szabott, hogy ki melyiket jobban preferálja, vagy akár egy burgonya pürével. Én egy gordont mindig inkább karajból csinálnám, egyébként sertésből, vagy szűzpecsenyéből. Nyilván, hogyha valaki jobban szereti a csirke mellett, vagy otthon is jobban szeretik, és nem szeretnének több verziót csinálni, akkor nyugodtan lehet csirkemellből, vagy lehet szűzből, vagy lehet karajból, egyfélét kiválasztanak, és kész. A szűzpecsenyét jobban szeretem, és a sertést is, mert sokkal szaftosabb lesz egyébként. Sokkal jobban lehet egyébként kloffolni, mint a csirkét, nem szakad szét annyira, és nem lesz pépes. De mondom, ez teljesen személyre szabott, és a fűszerezése is. Én sóborson kívül egyébként nem szoktam bele semmi más tenni. A sajt úgy szint megint csak személyre szabott. Én trapistát használok, viszont én nem használok sonkát, hanem pirított békönt teszek bele, de pirított békönt cheddar sajttal, vagy akár trapistával, de mondom, ez személyre szabott. Nyilván, hogyha valaki nem szeretne otthon macériázni, akkor nyugodtan lehet sonkával, akár lapkasonkával, akár szeletelte, csíkhozva, bárhogy lehet.
0: Azt már elárultad, hogy kloffolással kell kezdeni.
1: Hát így van, kloffolással, így van. A vastagsága is személyre szabott. Azt tanácsolom egyébként, hogy töltött húsokat nagyjából 150-160 Celsius fokos olajba süssünk, úgy nagyjából egy 5-7 perc alatt átsült teljesen, úgyhogy a sajt is megolvad, de ez függ vastagságtól is. Tehát, hogyha valaki nem nagyon mer kloffolni, akkor nyugodtan lehet még lejjebb venni a hőfokot, lehet 150 fokon is sütni, csak arra kell figyelni, ne ázzon meg maga a bunda. Ne azon el teljesen, lehet göngyölni, lehet hajtani a csirke mellett, vagy szűz, vagy bármilyen egyéb húsrész, amiből készíteni szeretnénk. Én göngyölten sokkal jobban szeretem, úgy mégiscsak megvan egy feelingje, mint összehajtva, de teljesen személyre szabott. Én sokkal jobban szeretem panko morzsában egyébként, mint sima bécsi bundában. Ez mind-mind adott, amit aki szeretne, bárhogy szeretné, az bárhogy lehet ezt korrigálni. Én inkább burgonyapürés vagyok, vagy akár rizses egyébként, de mire itt hasábot is nyugodtan lehet venni, vagy hogyha valaki leleményesebb és jobban szeret otthon főzőcskézni, akkor friss burgonyával is lehet készíteni.
0: Nagyon fognak örülni a fiúk, de szerintem fiúk, lányok örömére még ajánlj nekünk egy desszertet is.
1: Egy nagyon egyszerű desszert egyébként, Mireli teper, kicsit várjunk vele, amíg kiolvad, le kell botmixerezni, termomixerezni, kinek milyen van otthon egyébként, teljesen mindegy, cukorral, vanília cukorral. Ha valaki szereti a citrusos ízt, nyugodtan bele lehet tenni egy pici citromot, citromhéjat, teljesen natúr joghurtot vásárolnak hozzá, azt is kikeverni egy kis cukorral, vanília cukorral, meg van egy jó intenzív édeskés íz, és az eperből ugye ott van a savasság, egy sima pohár krémet vagy műanyag pohárba bármiből bele lehet helyezni, eper, keks, egy pici joghurt, még egy pici eper, a tetejére pedig egy egész keks, én közepére pedig morzsolt kekszet tennék. És egy tök egyszerűen fogyasztható desszert.
0: De ezt el lehet készíteni friss eperből is.
1: Ezt
0: most
1: el
0: már
1: lehet,
0: van?
1: Így van, most már van. El lehet készíteni friss eperből is. Sokkal finomabb lesz nyilván friss eperből, mint egy mirelitből, sokkal több cukortartalma van, viszont akkor kevesebb cukorral csináljuk.
0: De ezt lehet más gyümölcsel is, akár egy málnával.
1: Ez bár így van, egy málnával is lehet, hogyha valaki nem szereti a magokat, akkor le lehet termózni, le lehet botmixerezni, és akkor csak át kell passzírozni, és van egy málnak pépünk idézőjelesen.
0: Nagyon jól hangzik, én nem idén érettségizem, én már jó régen érettségiztem, de lehet, hogy én is elkészítem ezt a finom ebédet holnapra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
1: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Bada Mirkó séf volt a vendégem a mai napon, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Maradj még természetesen itt a Petőfin, ugyanis nem sokára Szikora Tomi kollégám érkezik. Vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig délután Megyesi Gábor kollégámmal találkozhatsz. Én ugyan mára elköszönök, Korcsok Laurát hallottad. Köszönöm szépen, hogy a mai napot is velem töltötted, és az egész hosszú hétvégét. Még egyszer nagyon boldog anyák napját szeretnék kívánni minden kedves anyukának, nagymamának, dédnagymamának és mindenkinek, aki anyukának érzi magát. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen csodás napod, mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
4: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
5: Hát igen.
3: Kinek a nagypapája volt pilóta?
6: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
7: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ma is napos száraz idő lesz, jelentős a torlódás az M1-esen, több mint 60 ügyet zártak le a rendőrök egy akcióban.
7: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál két autó összeütközött, az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 4-5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepség. Radnai Márka Tiszapárt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani. De egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény, vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvasható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Vasárnap délben már is kezdődik a Petőfi Rádiós lágerlistája, a Petőfi 56, vagyis a mai etap. 28-tól visszaszámolunk a legnagyobb kedvencig. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, kezd a Honey Beast és a Pornograszt, itt az új közös dal, hullik a cseresznyefa virága.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: Szóval ez a zene kísérel minket most a hétvégében. És egy kis matek óra az írásbeli érettségik előtt, mert a számok magukért beszélnek. Például ez a dal a YouTube-on 41 milliós megtekintésnél tart, a Spotify-on pedig 31 millió streamnél. De egyébként havonta közel 800 ezer hallgatója van az Ariának, csak a Spotin. Közben bejelentette a nyári koncerthelyszíneket, ezek között ott van Székesfehérvár, Miskolc, Sopron és Marosvásárhely is. Infók részletek az hivatalos Facebook oldalán. Introvertált dal, ez a zene még mindig itt van a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
1: A

0: Rádió.
1: Amelyben következik Bakos Kristóf, vagyis Morionesz, aki mondhatni, hogy idén jubilál, hiszen 2016-ban kezdett az elektronikus zenével, valamint a DJ-zéssel foglalkozni, és sosem talált maga mellé énekest, úgyhogy megpróbálkozott az énekléssel, hogy elő tudja adni a számait. Gitáros sem talált, így a gitározásnak is adott egy esélyt, végül ezt is elsajátította. Konkrétan ő minden egy személyben, ahogy ebben a dalban is. Végtelen az új kedvencünk, ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, amely egyébként országosan nálunk debütált először. Mutatom a helyezését.

0: magát a hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Május első vasárnapján pedig az édesanyákat ünnepeljük a Petőfi Rádióban. Itt van például Cseri Hanna, akinek az anyává válás, a várandóság eléggé látványosan megjelenik az új lemezén. Például állandóan az volt a fejében, hogy szeretne az ő kisbabájának a szívdobogására írni, énekelni egy dalt. Nemrég például pocakkal állt a színpadra az akváriumban Barkóczi Noémivel, és már azt is tudjuk, hogy már a következő koncertje november 20-án lesz, amely ráadásul egy önálló lemezbemutató koncert lesz. Cseri Hanna, Barkóczi Noémi, mindig szomorú, ez szól most a Petőfi Rádióban.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Az éterben mindjárt egy duó, a Balkán VIP, Krokovai Ábel és Lovas Márton. A formáció különlegessége, hogy nem csak a vokálért felelnek az előadók, hanem zenei producerként az alapokat is maguknak készítik. Továbbá minden klipjük rendezése, gyártása és az utómunkája is az ő feladatuk. A Balkán VIP lombkoronák, ezzel folytatjuk mindjárt a Petőfi Rádió slágerlistáját.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos, száraz idő lesz. Magyar Péter közzétette az alakuló ülés menetrendjét. Holnap indul az érettségi időszak.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál korábban két autó összeütközött. Az 55-ös kilométernél a forgalom mindkét sávban halad, a torlódás több kilométeres. Aztán a 63-as főúton Székesfehérvárnál négy autó összeütközött. A 88-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünk. Magyar Péter kifogásolja, hogy a főpolgármester a péntekre meghirdetett örömkoncerttel rászervez egy eseményt a másnapi rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy péntek este a Lánchíd Pesti híd füléhez hívja mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A leendő miniszterelnök a főpolgármester bejegyzése alá azt írta, kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem három évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra után ott vagyunk a topban, folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Spoilerezek, jön a 4S Street, a Bobek, a Blaha Louisiana és a Valmar, a kezdésben pedig a Balkán VIP és a Lombkoronák.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
1: A tizedik.
2: Nézem, ahogy nézek át. Látom, hogy nem nézel vissza rám. Reflektor világít pontban rád. És az

0: Nagyon dobban a szívünk, hiszen Erdély felé veszük az irányt a 4-es street-tel most a Petőfi Rádióban, akik ezerrel készülnek a Budapest Parkos fellépésükre, amely június 25-én lesz. Nadi, még rengeteg helyen találkozhatunk velük, például a Hónapban, Szarmason és Alcsúddobozon is fellépnek, és hallhatjuk ezt a dalt. 4-es street, hadd menjen a Petőfi Rádióban, egy kis koncertre hangolódás most.
1: A 8.

0: 56 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Házi buli hangulat most a Valmarral. A srácok mindig valami olyat csinálnak, amit korábban sosem. Most például házi bulit hirdettek Budapesten a Vajdahunyad várában július közepén. Szóval a középkori falak között most egy teljesen új világ épül fel egyetlen egy estére. És hogyha az amerikai pite házi buli vágy megvan, akkor ezt a házi bulit nem akarod majd kihagyni. Infók, részletek a Valmar hivatalos Facebook oldalán. Ez a dal is itt van a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Valmar 100 Things átutazó. Mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56. Az ötödik.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Itt egy dal, amely top 1 volt az elmúlt időszakban a legfelkapottabb zenék közül. Megvan? Nagyon megy a Nagy Bogi Dash kollab. Jól leszek újra a Petőfi Rádióban. A szöveget Nagy Bogi és Molnár Attila írta, míg Somogyi Dániel szerezte a zenét. Ameddig mindig ott van a topban, nálunk is, mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56.
1: A

0: 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A hét kedvencét pedig az a Szájánói játsza, akinek a dalai mindig hangulatot teremtenek, hangulatot csinálnak, és ő nem csak énekel, hanem a dalai nagy részét ő maga írja. Szóval 100%-ban benne vannak az éppen aktuális érzései ebben a dalban is. Ami egy újdonság ajánlat, a lemezbemutató koncertje Budapesten volt az A38 hajón. Itt a címadó dal. Szájánói, Driftwood.
0: A győztes. Ez az első.

0: Petőfi 56. Magyar zenei lista a hét legjobbjaival.
1: A hét legjobbjait jövő héten is összegezzük majd dél és kettő között a Petőfi Rádióban. A délutánban pedig Megyesi Gáboré a terep, az éter, aki számít rád, főként a közlekedési információkra. 06 30 30 30 380 a számunk. Kellemes napot kívánok, én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elérhető a rendszerváltó rendezvény programja, ma ünnepeljük az édesanyákat. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében korábban baleset történt. Az 55-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Megosztott a közösségi oldalán a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét a leendő miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnököt délután 3 órakor választják meg. Az ünnepség a Kossuth téren folytatódik ünnepélyes zászló felvonással. Kifogásolja Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy a főpolgármester a péntekre meghirdetett örömkoncerttel rászervez egy eseményt a másnapi rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, péntek este a Lánchíd Pesti hídfőjéhez várja mindazokat, akik szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. Magyar Péter azt írta, káros és udvariatlanság programot szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Freund Tamás mond elnöki köszöntőt, majd elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatással lejár. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyákat már az ókori Görögországban is ünnepelték. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, hasonló idő lesz holnap is, csak a Dunántúlon lehet borult az ég. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka általában 3-9 fok, napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Már indítjuk is a vasárnap délutánunkat, így anyák napján köszöntjük az édesanyákat. Üdv a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod, mindenképpen tarts velem, egy jó kis témát hozok nem sokára, emellett érdekességeket, hasznos infókat és rengeteg jó zenét. Itt is van Király Viktor.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

a gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunkra, vésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma hazamegyek.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 3-a van, vasárnap, és egyben az anyák napja. Köszöntjük az édesanyákat. Itthon egyébként először 1925-ben ünnepelték meg az anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt zászlaja alatt a MÁV gépgyár foglalkoztatójában a munkások gyerekeinek részvételével. 1930-tól aztán már egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, mely végül május első vasárnapjára került. De ami fontos, hogy ne csak ezen az egy napon legyünk hálásak édesanyánknak. És ma beszéljünk arról, hogy mely mondatokat hallottuk a legtöbbször anyukánktól, vagy éppen a szüleinktől annak idején gyerekként. Várom az üzeneteket, hozzászólásokat folyamatosan. SMS és Viber számunk 06303030380, de a Facebookon és Instán is tudsz írni. Keresd a Petőfit. Itt pedig most a folytatásban tekerje hangerőm, mert már is Kristóf és Sose hol érkeznek a válaszszal.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szolér és Betonhovi párosával folytatjuk a vasárnap délutánunkat. Itt a Nem ijeszt meg című daluk, mely már 4 éve jelent meg, és jól megmutatta, hogy milyen természetesen tudott összeérni Szolér világa Betonhovival. A zene még egy dalszerző táborban született, ahol a közös munka mellett barátság is szövődött köztük. Szolér akkor arról beszélt, hogy ez a zene egy lazább, vagányabb oldalát mutatja meg, Betonhovi pedig a 2000-es évek elejé Viva TV-s hangulatot emelte ki belőle. A demo szinte egyetlen éjszaka alatt össze is állt, a végeredményt pedig már mindannyian elég jól ismerjük. Nem ijeszt meg, ez szól, itt a Petőfi.

Egy jó kis vadfruttik a vasárnap délutánodban itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ma arról beszélgetünk, hogy melyek azok a mondatok, melyeket édesanyánktól, a szüleinktől hallottunk, és a mai napig visszhangoznak a fejünkben. Itt is vannak az üzenetek. Ákos írja, ha nem tudsz viselkedni, mész a lelencbe. Hát szerintem nem volt gyerek, aki ezt ne hallotta volna, amolyan fenyegetésként. Aztán aláírás nélkül SMS-ben kaptam a 06303030380-ra. Mi ez a hatalmas kupi? Ennyi. Hát ez nem is nagyon kell mit hozzáfűzni. Jöhetnek az üzenetek, várom ezeket Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Emlékezetes mondatok a szüleinktől. Erről beszélgetünk így anyák napján. Most pedig jön Szaja Noé a folytatásra. Ez a Driftwood, a Petőfim. Driftwood.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mondatok a szüleinktől, melyek a mai napig ott visszhangoznak a füleinkben. Erről beszélgetünk így anyák napján. Várom az üzeneteket, hozzászólásokat. Viberen például leírhatsz SMS-t is a 06303030380-ra. A Petőfit a Facebookon és Instán szintén megtalálod. Most a legfrissebb hírek érkeznek, aztán Zséda is itt lesz. Fekete Rúzs, mindjárt.
1: Fekete Rúzs, Fekete Rúzs.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap kezdődik az érettségi időszak, drágulhatnak a banki költségek, marad a napos idő eső nélkül.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében korábban baleset történt. Az 55-ös kilométernél már mindkét sávon megindult a forgalom, de még mindig több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e között. A középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. Júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláknál a bankok. Az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette. A bankok emellett az átutalások költségeit is emelik. Szakértők szerint érdemes minél olcsóbb számlacsomagot választani. Már a látogatók is megnézhetik a nemrég született Dávid szarvas borjakat a miskolci állatkertben. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak. Eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki eszik az állat húsából, az halhatatlanná válik. Magyarországon csak Miskolcon látható Dávid szarvas.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Formula 1-es Miami nagydíj. A tegnapi időmérő edzésen az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A versenyt az M4 Sporton élőben láthatják. Kós Hubert 100 méter háton első, 200 méter vegyesen pedig második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 másodperccel nyert, 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holtversenyben csapott célba másodikként. Női 50 gyorson Páder Nicolett 8. lett. 100 pillangón pedig született egy hatalmas világcsúcs, az amerikai Gretchen Walsh ugyanis majdnem 0,3 faragott saját korábbi világrekordjából és 54,33 másodperc alatt ért célba. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, hasonló idő lesz holnap is, csak a Dunántúlon lehet borult az ég. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap pedig már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9 fok, napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 15 óra után járunk, megyünk tovább a vasárnap délutánunkban. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jövök majd egy jó kis kirándulós tippel, ha nem is erre a hétvégére, akkor majd a következőre. És közben folytatjuk a témánkat is. Mondatok a szüleinktől, melyek a mai napig a fejünkben visszhangzanak. A kezdés viszont zsédelj!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hát így vasárnap 15 óra után már talán késő azt mondani, hogy induljunk el valamerre kirándulni. Na de jövő hét hétvégére tökéletes program lehet. Pilis, a Lajos forrás például, ami egy könnyebb, pihenősebb kiruccanáshoz is teljesen jó. Szentendre közelében a Visegrádi hegységben találod ezt meg, és azért is népszerű, mert több turistaút is keresztezi. Ráadásul a holdvilágárok és a sikárosi rét sincs messze tőle. A hely egyik nagy előnye, hogy a forrás mellett van egy kellemes piknikező rét is, padokkal, asztalokkal, meg lehet állni, hosszabb pihenőre is kicsomagolni a rántott húsos szendvicsünket. A forrás vize iható, sokan még kannákkal is érkeznek érte, autóval is megközelíthető, egyébként van parkoló is, csak az odavezető út elég szűk és kátyús, erre azért érdemes készülni. Szóval, ha egy olyan helyet keresnél, ahol lehet sétálni, friss levegőt szívni, egy kicsit leülni a természetben, akkor a Lajos forrást ajánlom. Egy jó kis hétvégi célpont lehet ez, hogyha már ugye mostaniban nem is fér bele, a következőbe simán. Kalandozós tippekkel jövök még, de előbb, most kalandozunk tovább a zenék világában, Revadémmel, ez a veled

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Vállad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: akarom, veled ez még.
1: A Gonya és a százszor visszajátszott itt a Petőfin, ahol minden magyar. Mondatok, melyek hát nem csak százszor, akár többször is elhangoztak gyerekkorunkban, erről beszélgetünk ma. Ne csavarok sokáig, sötétedés előtt éri haza. Ezt a mondatot sokat hallottam, írta ezt Kitty Viberen. Köszönöm szépen. Szintén Viberen kaptam Lackótól, hogy a hajam égnek áll tőled, fiam. Ezt apukám mondta egy ideig, amíg meg nem kopaszodott. Lehet azt kellett volna mondania, hogy kihullik az összes hajam tőled. De érdekes, utána már nem mondta, vagy addigra már felnőttél, ezek szerint. SMS és Viber számunk 06303030380, várom ide az üzeneteket, írhatsz a Facebookon és Instán is, most pedig lyukat vágunk a kádba, aminek valószínűleg a szüleink nem túlzottan örültek volna, bár hozzáteszem, hogy egyáltalán kivág lyukat a kádba, hát az intim torna illegális.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hazaria tavaszt egy európai turnéval indította, nyárra pedig már most elég erős koncert sort rakott össze. Júniustól gyakorlatilag egészen augusztus végéig több fesztiválon és nagyobb nyári helyszíneken is el lehet csípni. Székesfehérváron, a Fezenen, Miskolcon, Sopronban, Marosvásárhelyen, az Efoton, Baján, Debrecenben, Deákin, Siófokon, Kecskeméten, Zabárdiban és végül Szegeden a színen is ott lesz a tervek szerint, vagyis Azaria idén nyáron, mert végigpörgeti a szezont, ahogy azt kell. Most vele folytatjuk a Petőfin, ez az Introvertáltal.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mondatok, melyeket oly sokszor hallottunk a szüleinktől gyerekként. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben és Viberen is, 0630303380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni a témához. Várom, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a délutánunkat folytatjuk, rengeteg jó hazai zenével. Itt lesz például a Follow the Flow és a Maradok távol pár perc múlva.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
4: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
3: Életre kelnek.
4: Ha elég sokat tud róluk az író.
3: De én semmit sem tudok anyáról.
4: Akkor kutatnak kell.
3: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
5: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
6: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap kezdődik az érettségi időszak, ma ünnepeljük az édesanyákat, marad a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Inárcs közelében baleset történt. A 37-es kilométernél a forgalom a leállósávban halad, több mint 4 kilométeres a torlódás. Az M0-ás keleti szektorában az M3-as felé vezető oldalon a Becsés csomópontnál is baleset történt. A külső sávot lezárták a 36-os kilométernél, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2500-an vizsgáznak reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyákat már az ókori Görögországban is ünnepelték. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Franz Tamás mond elnöki köszöntőt, majd elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Meghalt Pálfalvi Lajos, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon. Lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE-n, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Pécsi és a Debreceni Egyetemen is. Munkásságát több díjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi 3. Lokit. Az utolsó előtti forduló a 16 órakor kezdődött UTEP Ferencváros összecsapással zárul, amennyiben a lilafehérek legyőzik a címvédő FTC-t, a Győr már ma bajnok lehet. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Formula 1-es Miami nagydíj. A tegnapi időmérő edzésen az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen végzett a 2. helyen, míg a 3. Charles Leclerc lett a Ferrarival. A versenyt az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte derült az ég, hasonló idő lesz holnap is. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka általában 3-9 fok, napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A hazai kedvenceidet keresed, most már tényleg jó helyen jársz. Megyünk tovább a vasárnap délutánunkban itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt jön a Balkán VIP, itt lesz a Kerekesbend is, de előbb a Follow the Flow srácokat hozom. Ez a Maradok távol.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Klasszikus mondatok a szüleinktől, melyeket oly sokszor hallottunk. Ez a témánk így vasárnap délután. Nem tudom, anyád mit mondott? Ha kértem valamit aputól, mindig ez volt a válasz. Jött ez Krisztől. Annyi, szerintem, de annyi hallottuk ezt a mondatot. Nagyon jó, köszönöm szépen. Aztán Nóra is üzent, hogy majd te is megérted, miért aggódom, ha gyereked lesz. Hát, megértettem. Nagy bölcsesség ez. Köszi Nóra. SMS és Viber számunk 0630303380. Várom ide még az üzeneteket, de a Petőfi Facebook oldalán és Instagramon is hozzá tudsz szólni. Megyünk tovább a vasárnap délutánunkban Paulinával, aki több új zenével is jelentkezett az elmúlt időszakban. Ez most az Aznap éjjel tőle. Aznap éjjel.

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha magas egy underground-dal folytatjuk, akik duó formátumban május 9-én megérkeznek császár töltésre a Teleházba. A felállás különlegessége, hogy a zenekar két tagja intimebb, bensőségesebb formában szólaltatja meg a magas egy underground. Mondhatjuk, hogy majdnem 20 éves életművének dalait. Olyan zenék is előkerülhetnek ilyenkor, melyek a nagyzenekaros koncerteken ritkábban férnek bele a műsorba. A közös zenekar annak idején a Petőfi Rádió egyik korai felfedezetje volt, később pedig a hazai alternatív széna egyik meghatározó koncertzenekarává nőtte ki magát. A Szeplősvál és az Anglia is hamar ismerté tette őket, a hangzásuk pedig azóta is nehezen beskatujázható. Városi folk, elektronikus hatások és kifejezetten fülbemászó dallamokkal. Ebben hónapban ráadásul nem csak császártöltésen, hanem Bükkszéken is adnak egy ingyenes koncertet, úgyhogy figyeld a csapat koncert naptárát. Itt van már is a Magashegyi Underground és az Egymáshoz rövid az út.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mondatok a szüleinktől, melyek a mai napig is ott visszhangzanak a füleinkben, a fejünkben. Erről beszélgetünk ma. D aláírással kaptam a 0630303380-ra, hogy nem érdekel, hogy a többieknek hányas lett a dolgozata. Hú, ezt én is hallottam párszor, ezzel próbáltam az élét venni annak, hogy nem sikerült túl jól az én dolgám. De hogy másoknak is lett kettes, meg egyes, meg hú, nagyon keveseknek lett ötös, hát igen. Aztán majd, ha nagy leszel, te is csinálhatod ezt, meg azt. Rendszeresen mondták ezt nekem, aláírás nélkül kaptam. Igen, tényleg igazi klasszikus szülői mondatok. Ha van még ilyen, ami eszedbe jut, és eddig még nem hallottad itt a Petőfin, akkor küld el SMS-ben vagy Viberen, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Most pedig a füledbe hozok egy újabb hazai kedvencet, ezúttal a Bagosi Brothers Company-tól. Ez a Zuhanás, a Petőfin.

0: Megyünk bele a vasárnap késő délutánba, te pedig jó helyen jársz, mert a Petőfit hallgatod, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a legfrissebb hírek után megyünk tovább lendületesen a Balkán fanatikkal, itt lesz a Hadd menjen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Már elérhető a rendszerváltó ünnep programja, drágulhatnak a banki költségek, folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-oson a Budapest felé vezető oldalon a 60 és Bagg az 57-es és a 38-as kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs közelében baleset történt. A 37-es kilométernél a leállósávban halad a forgalom. Több mint 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Megosztott a közösségi oldalán a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét a leendő miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnököt délután 3 órakor választják meg. Az ünnepség a Kossuth téren folytatódik ünnepélyes zászló felvonással. Lejár a bankoknál a díjemelésekkel kapcsolatban moratórium. Júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számlánál a bankok. Az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette. A bankok emellett az átutalások költségeit is emelik. Szakértők szerint érdemes minél olcsóbb számlacsomagot választani. Felborult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében balesetet szenvedett. A buszon úgy tudni, hogy 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok is. Többen megsérültek, 9 embert kórházba kellett vinni. Kiemelten ellenőrzik a teherautó és buszvezetőket. Holnaptól a rendőrök egy héten áll a többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bronzrangadón a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. Az utolsó előtti forduló a 16 órakor kezdődött UTE Ferencváros összecsapással zárul, itt a félidőben a vendég zöldfehérek 2-0-ra vezetnek. A Veszprém csapata 2021 után másodszor nyerte meg a férfi futsal magyar kupát, miután a vasárnapi fináléban hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A nőknél a TFS-e diadalmaskodott, a veszprémi döntőben 3-2-re verte a Tolna Mőzs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupagyőztes. Új országos csúccsal a harmadik helyen ért célba a magyar női 4x100-as staféta a botswanai váltóvilágbajnokság vigaszági futamában. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna alkotta négyes 43,32 másodperces idővel 1 századdal javította meg az eddigi rekordot. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, hasonló idő lesz holnap is, csak a Dunántúlon lehet borult az ég. Ma az Észak-Dunántúlon, holnap pedig már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És a vasárnap késő délutánunkat itt a Petőfin. Hello, én Medgyesi Gábor vagyok. Jó hírem van a lustáknak, állítólag a legtöbb sérülést nem is feltétlenül az extrém sportok okozzák. Jövök nem sokára a részletekkel, most viszont itt a Balkán Fanatik és a Hadd menjen.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Vannak azok a mondatok, melyeket gyerekként szinte mindenki utált hallani, mégis valahogy generációról generációra öröklődnek tovább. Ilyen a klasszikus, hogy majd megtudod, ha egyszer gyerekeid lesznek, vagy

ma azokról a mondatokról beszélgettünk, melyeket oly sokszor hallottunk gyerekként. Köszönöm szépen, ha még esetleg benned maradt egy-egy ilyen, nyugodtan küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Én addig is hozom a hazai zenéket. Bőségesen itt van Cseri Anna és Barkóczi Noémi. Ez a Mindig Szomorú, a Petőfim. Vér

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A sport nagyon fontos, és jót tesz a testnek, na meg a lelkünknek is. Úgyhogy még mielőtt bármit is mesélnék, ezt jó, ha előre letisztázzuk. Mert hogy nem minden mozgásforma hordoz ugyanakkor a kockázatot, a statisztikák szerint a legtöbb sérülést nem is feltétlenül az extrém sportok okozzák, hanem azok, melyeket rengetegen űznek, például az általános edzőtermi mozgás, a futás, a kerékpározás, vagy éppen a kosárlabda. Ha viszont azt nézzük, hogy mely sportágakban nagyobb a súlyos sérülések esélye, akkor már inkább a kontakt sportok kerülnek előre, például az amerikai foci, a rögbi, vagy éppen a jégkorong. A szakemberek mostanában különösen a fejsérülésekre figyelnek, mert az ismétlődő ütések és agyrázkódások hosszú távon is komoly következményekkel járhatnak. Ez főleg azoknál a sportágaknál fontos szempont, ahol rendszeresek az ütközések, vagy a fejre mért terhelések, például a rögbinél, a boxnál, vagy akár a focinál is. De ettől még a lényeg nem változik, hogy mozogni érdemes, a rendszeres testmozgás javítja a fizikai és mentális egészségünket, csökkenti a stresszt és hozzájárul a hosszabb, jobb élethez is. Inkább csak annyi a fontos, hogy mindenki a saját szintjének megfelelő mozgást válassza, figyeljünk a fokozatosságra, és ne menjünk bele felesleges kockázatokba. Szóval csak óvatosan. A sportoláshoz, a pihenéshez, vagy éppen az autózáshoz jön egy jó kis Super Stereo és D-sláger. Ez a Bent a neved.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Az elmúlt napokban Európa több pontján is színpadra állt a halott pénz, úgyhogy a magyar közönség külföldön is elcsíphette őket. Most viszont már újra itthon vannak, és jönnek a következő koncertek. Marsalkó Dávidék naptára elég sűrű lett. Május 16-án a Budapest Parkban játszanak, ráadásul ez már teltházas. Aztán nyáron jön többek között Siófok, július 18-án, augusztus 8-án a Gyárkert, Veszprém, de ott lesznek a Fezenen, az Efoton, a Campuson, a Strandfesztiválon és a Színen is. Így hát miután megjárták Európát, itthon is egy elég komoly nyarat készülnek végig tolni az urak. Jön a halott pénz, Bájolekszel közösen, ez az Ó igen, itt a Petőfi.

0: Megyünk bele a vasárnap estébe mindjárt 6 óra. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A következő órában beszélgetünk arról is, hogy idén megint Horvátország lesz a legfelkapottabb úti cél a magyarok körében. Nem sokára kiderül, most viszont jönnek a friss hírek, aztán itt lesz a Solvay is a kalandorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elérhető a rendszerváltó rendezvény programja, meggyilkolt újságírókról emlékezett meg a pápa. Holnap már 30 fok körüli meleg valószínű.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Inárcs közelében baleset történt. A 37-es kilométernél már megindult a forgalom mindkét sávban, de több kilométeres a torlódás. A Röszke felé vezető oldalon Újhartyán közelében az M5-ös autópályán kigyulladt egy autó. A 38-es kilométernél megindult a forgalom egy sávon, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét a leendő miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan délután 3 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután 4 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: várják mindazokat, akik szeretnék elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált a leendő kormányfő is. Magyar Péter közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestjére szervezi az eseményt. A Tisza pártelnöke úgy fogalmazott: kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Ma van a sajtószabadság nemzetközi napja. Az alkalomból a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta: a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Ferencváros nyerte a női kézilabda Magyar Kupa bronzérmét, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón Tatabányán 34-30-ra verte a Moson Magyaróvár együttesét. A Győr-Debrecen mérkőzés 6:30-kor kezdődik, a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sport Pluszon pedig élőben követhetik nyomon. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. A magyar női és férfi csapat is az 5. helyen végzett a tőrözők isztambuli világkupa versenyén. A nők a dél-koreaiaktól, a férfiak pedig a franciáktól kaptak ki a negyed döntőben. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, hasonló idő lesz holnap is, csak a Dunántúlon lehet borult az ég. A szél több felé megélénkül, éjszaka 3-9 fok, napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A friss hírek után megyünk bele a vasárnap estébe. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A magyaroknak továbbra is Horvátország a kedvenc nyári úti célja. Nem sokára ezt is kiderítjük. Most viszont a kezdésre hozom a Szolvévet. Itt a kalandor.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Csinszka tavaly ősszel hozta ki a második stúdióalbumát, a Transformániát, ami az első döntően magyar nyelvű lemeze lett. Ez az anyag egy belső utat rajzol meg, egy olyan világot, ahol az ember megérkezik önmagához, és a dalokon keresztül próbál rendet tenni a saját érzéseiben. A hangzásban népzenei motívumok, hárfa, alternatív popos megoldások és modern akusztikus elemek találkoznak. A lemezből már korábban is lehetett sejteni, hogy merre is tart Csinszka, és ebben fontos szerepe volt annak a dalnak is, mellyel sokan először találkoztak tőle. Jöjjön most a Transformánia albumáról a Felsütött a napsugára, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon úgy tűnik, hogy idén is nagyon erős lesz a horvát szezon, és ebben a magyar turisták is komoly szerepet vállalnak. Az április 25-ig mért adatok szerint Horvátország összesen 2 millió vendéget és 5,5 millió vendégészakát könyvelhetett el, ami növekedést jelent a tavalyhoz képest. A magyar piac különösen szépen alakult, eddig 39 ezer magyar utazó érkezett, akik 110 ezer vendégészakát töltöttek el kint, ez pedig 8%-os emelkedés az érkezésekben, és 12%-os növekedés a vendégészakák számában. Mi magyarok egyébként továbbra is a Kvarner régió és Isztria területeit szeretjük a legjobban, utána jön Zadar, Split és Šibenik térsége, a legkedveltebb helyek között ott van Zágráb, Opatia, Rovinj, Crikvenica és Umag, az átlagos tartózkodás pedig most 2,8 éjszaka. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy nyáron még jobb lesz majd az összekötetés, ugye Budapestről Zadarba és Dubrovnikba is közlekednek majd közvetlen fapados repülőjáratok a szezonban. Ráadásul az útdíj fizetés is kényelmesebb lesz majd valamikor, idén maradnak még a kapuk állítólag. Szóval minden arra utal, hogy idén is sok magyar választja majd Horvátországot nyáron. Te pedig jó, hogy a Petőfit választottad, mert rengeteg jó hazai zenével találkozhatsz. Itt is van a 4th Street és a Hadd menjen!

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
2: Üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a vasárnapunkban a Pornograszt és a Honey Beast közös dalával, a Hullik a cseresznyefa virágával, ami azért is működik ennyire jól, mert mindkét csapat hozta a saját világát. A közös munka alapja az volt, hogy mindenki maradjon hiteles abban, amit igazán tud, és pont ezért is állt össze ennyire természetesen ez a dal, melyben egyébként ott van a népköltészetből táplálkozó dallamvilág, és a Honey Beastre jellemző líraiságot és finom öniróniát is felfedezhetjük benne. Ráadásul valódi közös zenélésből született ez a zene, nem darabokból pakolgatták össze, hanem együtt vették fel az egészet jó hangulatban, élőben. Jöjjön most a Pornograszt és a Honey Beast, ez a Hullik a cseresznyefa virága, itt a Petőfim.

hajnali fék. Az élet kéke gén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túl szűk a szórát. Ne sietesd az úr.

0: futnak.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vasárnapi naplementéhez is hozom majd a kedvenc hazai zeneidet, és emellett az autósokhoz is szólok, mert hogy egy új találmány van kifejlesztés alatt, mely megkönnyítheti az utazást és a mosdó használatát. Izgalmas lesz. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Ladányban a 27 is érkezik a Kellegyházzal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elérhető a rendszerváltó ünnepség programja, emelkednek az európai autókra kivetett vámok. Holnap már 30 fok körüli meleg valószínű.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Korábban baleset történt 60 térségében az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as kilométernél a sérült autók a leálló sávban vesztegelnek. Több kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60 és a Bag, vagyis az 50-es és a 38-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Inárcs közelében baleset történt. A 37-es kilométernél már megindult a forgalom mindkét sávban, de több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét a leendő miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan délután 3 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután 4 órától zenés táncos ünnepséget tartanak. Díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Holnaptól az Amerikai Egyesült Államok 15-25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a Miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek, és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak. Eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, ami szerint aki az állathúsából eszik, az halhatatlanná válik. Magyarországon csak a Miskolci állatkert mellett látható Dávid szarvas.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az Éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB egy 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Ferencváros nyerte a női kézilabda Magyar Kupa bronzérmét, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón Tatabányán 34-30-ra verte a Moson Magyaróvár együttesét. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, hasonló idő valószínű, holnap is csak a Dunántúlon lehet borult az ég. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap pedig már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A friss hírek után szépen lassan zárjuk a hosszú hétvégénket egy nagyon szép naplementével és rengeteg jó hazai zenével. Egy igazi nyári slágert hozok a kezdésre, egy örökzöldet a Ladányban a 27-től, ez már is a Kell egy ház.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha mostanság éppen esetleg az M1-esen araszolnánk a több 10 kilométer hosszú felújítás miatt, vagy már előre magunk elé vízionáljuk a nyári M7-es balatoni dugókat, akkor lehet, hogy nem is akkora őrültség az, amin Kínában éppen dolgoznak. Egy autógyártó ugyanis olyan megoldásra kapott szabadalmat, mely lényegében egy ülés alá rejthető WC-t tenne az autóba. Ez nem vicc, a rendszer egy kihúzható, fiókszerű toalettből áll, amit használat után vissza lehet tolni a helyére. A leírás szerint még szellőztető ventilátor, elszívó csatorna és fűtőegység is tartozik hozzá, a hulladék pedig külön tartályba kerül. Szóval, ha valaki már ült úgy több órás dugóban, hogy közben egy benzinkút se volt sehol, az valószínűleg most hirtelen sokkal megértőbben bólogat erre az ötletre. Persze egyelőre ez még inkább a jövő zenéje, mint hétköznapi valóság, de valljuk be, hogy egy nyári balatoni torlódás közepén ez a fejlesztés nem is hangzik annyira őrültségnek, ugye? Szólj, ha indulunk, ezt már a Bermuda mondja, velük megyünk tovább a folytatásban, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Benne pedig Varga Viktor, aki elég őszintén beszélt arról nemrég, hogy mögötte sem egy könnyű időszak van. Azt mondta, a magánéletében és a pénzügyeiben is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, és még most is sok minden vár megoldásra körülötte. Közben viszont azt is jelezte, hogy fejben próbál tovább lépni, és most már sokkal kevésbé érdekli, hogy ki mit mond róla. A kreatív lendülete ráadásul megmaradt, új dalokon dolgozik, és azt mondta, ezeket részben nemzetközi irányba is vinné, miközben itthon is újraépítgeti a zenei pályáját. Egy kalappal hozzá. Varga Viktor érkezik a folytatásra, ez a Szőkével álmodtam.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jövő héten is folytatódnak az élő stúdiókoncertek itt nálunk. Minden hétköznap 13 órától Mák Kata egy-egy csapatot, előadót lát vendégül. Hétfőn jön majd a Csobogó együttes, kedden a Maxiszán, szerdán Beretka Ádám, csütörtökön pedig Berki Patrik. Ezeket a koncerteket nem csak hallhatod itt a Petőfin, de láthatod is a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. És ha már különlegességekről beszélünk, akkor jön egy itt a Petőfin is, a Kolibri. Ez a Húzat.
1: Nézem, ahogy

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Véget ért a közös kalandunk mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, de érdemes a folytatásban is a Petőfi maradni, mert lesz majd holnap után Kultúrfitness Szani Rolanddal, aki éppen Mor Bernadettel, Abebe Dániellel és Czanik Balázzsal beszélget majd, de a Tüzesen sütlében Fekete Lacihoz Mikó István is érkezik. Az egyéves csukás mesepostáról beszélgetnek. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, legyen nagyon szép az estét, találkozzunk jövő héten is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap kezdődik az érettségi időszak, kiemelten ellenőrzik a teherautó sofőröket. Holnap már 30 fok körüli meleg valószínű.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Korábban baleset történt 60 térségében az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as kilométernél a sérült autók a leállósávon vesztegelnek. Több kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60 és Bak közötti szakaszon az 50-es és a 38-as kilométer között. Az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2500-an vizsgáznak reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e. A középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Ismét orosz dróntámadás érte Ukrajna déli részét. Egy ember meghalt, 4-en megsérültek. Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet is okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területeket. A légi csapás miatt tűz ütött ki az egyik balti tengeri kikötő városban. Moszkva környékén egy férfi meghalt. A támadások miatt több repülőtér forgalmát is korlátozták. Itthon kiemelten ellenőrzik a teherautó és buszvezetőket. Holnaptól a rendőrök egy héten át a többi közt a vezetési és a pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Budapest Honvéd feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a harmadik lilafehéreket. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, ám csapata, a címvédő Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a harmadik helyért folytatott harcban. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos idő, eső nélkül, a szél több felé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik. Éjszaka általában 3-9 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Átmenetileg néhány fokkal hűvösebb is lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági törekvéseiről fogunk beszélgetni, megnézzük, hogyan néz ki egy kibocsátásmentes egyetem a 21. században, milyen szerepe lehet a dizájnnak a fenntarthatóságban, vagy épp, hogy milyen célkitűzések szerepelnek a MOME Zero programban. Üdvözlöm Barca Dánielt a stúdióban, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetőjét. Szervusz!
3: Szervusz, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy meghívtatok, nagyon érdekes témákról fogunk beszélgetni.
2: És hát mielőtt rátérnénk a fenntarthatóság kérdéskörére, kérlek néhány szóban azért mutasd be nekünk a MOME-t, mit kell tudni róla, miben különbözik, ha különbözik például más egyetemektől, más felsőoktatási intézményektől.
3: A MOME rövidítés a Moholy Nagy Művészeti Egyetem nevet akarja. Ez az az egyetem, ahol Moholy Nagy László, a Bauhaus nagy alkotó figurája is tanult egy rövid ideig, mielőtt Németország felé vette az útját. Egy kreatív egyetemről beszélünk, noha a nevében a művészet szó hangsúlyosan szerepel. Ne egy klasszikus művészeti egyetemet képzeljenek el a hallgatók, hanem egy design egyetemet, ami a kreatív ipar egészen különböző területeivel foglalkozik. Ez egy olyan egyetem, ahol építészek, építőművészek, formatervezők, textil és divattervezők, grafikusok, fotográfusok, animációs művészek, dizájnelméleti szakértők tanulnak. Tehát olyan szakterületeket képvisel, amik olyan szakértőket képez, ami gyakorlatilag a tárgyi kultúránk, épített környezetünk, vizuális környezetünk, és akár a digitális környezetünk meghatározásáért felel.
2: És akiknek a munkája, ha jól gondolom, egyébként a fenntarthatóság szempontjából is rendkívül fontos, hiszen akármit is csinálnak, az egyébként kihatással van arra, hogy a zöld átállás, vagy ez a fenntarthatósági fordulat miként tud majd megvalósulni, és hogy ugyanez látszik az egyetemnek az elmúlt néhány évében, mert hogy nagy változások történtek, ha jól tudom, és a kampusz igencsak átalakult.
3: Így van, a MOME egyébként egy nagyon kísérletező, nagyon izgalmas egyetem, ami alapvetően a jövővel foglalkozik. Azzal foglalkozik, hogy egy élhető jövőben jövőt tudjunk kialakítani. Tervezők, művészek egy olyan világot tudjanak kialakítani, ami akár technológiai, akár ökológiai, akár társadalmi szempontból élhető, szerethető, működőképes és fenntartható. Ezért fontos a fenntarthatóság. Fontos számunkra az, hogy maga az intézmény fenntarthatóan működjön, de mint oktatási intézmény még fontosabb az, hogy a tervezőknek, művészeknek egy új generációt játképezzük, akik ökotudatosak, ökológikusan tudnak gondolkodni és tervezni.
2: Tehát akkor itt több szinten is megjelenik a fenntarthatóság, mert egyrészt az oktatást körülvevő épített környezet is e felé mozdul, illetve nyilván az oktatás is e felé mutat, ha jól értem.
3: Így van, ez a kettő összekapcsolódik. Elsődleges hangsúly és a legnagyobb hatásunk nyilván egy új generáció képzésére van, de ezt nem tudjuk akkor hitelesen csinálni, hogyha maga a működésünk nem fenntartható. Az épület, környezetünk, az üvegházhatásunk, gázkibocsátásunk nem olyan, ami egy 10-20 év múlva is hitelesen fenntartható módon üzemeltethető lenne.
2: És ugye azzal kezdtem, hogy a fenntarthatósági iroda vezetője vagy. Gondolom ezt az irodát már azzal a céllal hoztátok létre, hogy egyébként ezt a fenntarthatósági utat tudja szolgálni. Mit tudsz elmondani erről a szervezeti egységről az egyetemen?
3: 2022-ben döntött az egyetem és az egyetem fenntartó alapítványa közösen úgy, hogy nagy vállalást tesznek, ami részben arról szól, hogy 2030-ig az egyetem karbonsemlegessé váljon elsőként, vagy elsők között a hazai intézmények, egyetemek között. Ez a MOME Zero program, ami karbonsemlegességi programként indult, de azóta már kinőtte magát, nagyon sok izgalmas és előremutató kezdeményezést kapcsolódik hozzá, és mára ez a program nem csak a káros hatásunknak a csökkentéséről szól, hanem arról, hogy tudjuk helyreállítani a általunk, emberiség által tönkretett környezetet, természetet. Hát ez a program, ez egy nagyon komplex, természetpozitív, regeneratív gondolkodású programmá vált. Ez a MOME Zero Zero, és ezt a Mume Zero programot menedzseli az egyetem fenntarthatósági irodája.
2: És akkor, hogyha már szóba került a Mume Zero program, ugye egy nagyon izgalmas kezdeményezés, hiszen az egyetem minden részét tulajdonképpen a fenntarthatóság irányába tudja hangolni. Melyek a legfontosabb célkitűzései a programnak, vagy mi az, amit te személyesen kiemelnél ezek közül?
3: Ez egy komplex program, ami akció, 6 darab akcióprogramból áll jelenleg, és ehhez tartozóan 3 képzési modulból, kapcsolódó modulból áll. Ahhoz, hogy elérjük 2030-ig a karbonsemlegességet, nyilván kell egy csomó energiahatékonysági, épületüzemeltetési beavatkozást csinálnunk, fejlesztéseket csinálnunk. Ezek viszonylag száraz dolgok, amik az oktatásban nehezen illeszthetők, de akárhogy is igyekszünk, mindig marad a karbonkibocsátásunknak egy olyan része, amit már nem tudunk csökkenteni, és ezt a mennyiséget, ezt erdőtelepítéssel megköti az egyetem. 3 nemzeti parkkal állapodtunk meg, hogy természetvédelmi területen, olyan területen, ahol jelenleg degradált ökoszisztémák vannak, új erdőket telepítünk, természetvédelmi szakértőkkel, erdőszakértőkkel közösen, és ezek a klímaálló és alapvetően honos fajokból álló erdők megkötik az egyetemnek azt a kibocsátási mennyiségét, amit már nem tud csökkenteni.
2: Hát akkor innen fogunk tovább menni a szünet után, mert hogy erről az erdőről azért még nagyon sok mindent lehet azt hiszem beszélgetni, mert hogy itt a hallgatóknak is komoly szerepe van. Úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetője, és az első blokk végére eljutottunk a MOME Zero programhoz, ami ugye az egyetemnek a fenntarthatósági programja, azzal a célzattal, hogy 2030-ra karbonsemlegessé váljon az intézmény, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni egy erdőtelepítési programról, amiben, ha jól tudom, az egyik legizgalmasabb rész, hogy egyébként a hallgatók is részt vesznek.
3: Így van, kötelező a hallgatók, elsőéves hallgatók számára, de nagyon sok kolléga és felsőbbéves hallgatók is csatlakoznak. Az erdőtelepítés egyébként 2023-ban indult, és egy kísérletként megnéztük azt, hogy mi történik, hogyha 200-250 hallgató és kolléga 3 napon keresztül telepít erdőt. És itt nem arra kell gondolni, ami mondjuk a médiában megjelenik, amikor egy vállalat CSR tevékenységben kimegy pár órára és elültet pár fát, hanem sok hektár telepítéséről van szó. 2030-ig 40 hektár erdőtelepítést tervezünk, ebből 25 hektárt már teljesítettünk. Évente körülbelül olyan 7-8 hektár területet ültetnek be a hallgatók, 3 napon keresztül ültetnek párokban, erdész szakértők segítségével, és maga az esemény az novemberben zajlik, általában elég esős, hideg, szotyos

0: tetőpárosnak elültetni, akkor pánikba esnek, hogy hoppá, mi nem erre szerződtünk. Aztán végig tolják a napot, és szitkozódnak, és koszosak, és izzadtak, és fáradtak, de aztán másnap azt mondják, hogy fú, ez baromi jó volt. Szóval, hogy valamit tényleg csináltunk.
1: Tehát akkor magukénak érzik ezt az aktivitást.
0: Abszolút, és nagyon működik. Egy olyan generációnál, aki szorong a klímaváltozástól, aki ökológiai gyászban van, aki teljesen passzív azért, mert gyakorlatilag nem látja, hogy mi a kiút ebből a polikrízisből, amiben vagyunk, és akkor nekiállnak, megcsinálják azt a penzumot, ami aznapra kell, 3 napon keresztül ültetnek, és azzal kezdik a tanulmányaikat, hogy tettek valamit. És ez nagyon fölpörgeti őket.
1: Mennyire látod általánosnak az említett klímaszorongást, vagy ökológiai gyászt a hallgatók körében? Mert manapság azért elég sok szó esik ezekről. Hát nem is tudom, ezek a mentális kihívások talán, vagy mentális problémák.
0: Én 2010 óta oktatok egyetemen, és egy nagyon éles váltást lehet érezni a generációk között. Körülbelül a COVID járvány óta van egy nagyon erős váltás. Előtte, amikor fenntarthatóságról beszéltünk, fenntartható tervezésről, ökodizájnról, akkor ez egy ilyen izgalmas, szexi dolog volt, amit majd megváltjuk a világot, nagyon, nagyon vonzó volt mindenkinek. A COVID után viszont egészen egyértelműen azt lehetett érezni, hogy a hallgatók passzívá váltak. Egy új generáció bejött, a Z generációnak a nagyja akkor érkezett be. Ugye egy olyan generációról beszélünk, akik a természetet már a Minecrafton keresztül ismerték meg, és sokaknak az első komoly természeti élménye egy ilyen erdőtelepítés a momén. És hát azzal néznek szembe, hogy az AI elviszi a munkájukat, az ökológiai válság egészen különböző területeken már teljes társadalmi összeomlással fenyeget a század második felére, az ehhez kapcsolódó társadalmi krízisek begyűrűznek, háborúk veszik körül őket, úgyhogy teljesen passzívak, és nagyon nehéz azzal a módszerrel oktatni őket, és motiválni őket, ahogy korábban lehetett. Úgyhogy teljesen megfordítottuk az oktatási módszertant, feje tetejére állítottuk, és azt mondtuk, hogy szemben azzal, ahogy manapság az egyetemeken oktatják, hogy először tanuld meg, fiam, az elméletet, magold be az adatokat, utána kicsit kinézünk a világba, hogy mi történik, és a végén lehet, hogy csinálsz is valamit. Ezt megfordítottuk, és azt mondtuk, oké, aki beérkezik a MOMÉ-re, az azzal kezdi, hogy csinál valamit. És tesz azért, hogy egy fenntarthatóbb világban éljünk, és amikor megtapasztalja azt, hogy oké, lehet tenni, és büszke magára, hogy még ha nagyon kicsit is, de kézzel fogható az, amit csinál, akkor beindul. És akkor nyitottá válik, és akkor már azt mondja, hogy oké, tudok tenni ezért valamit.
1: És ugye említettem, hogy több eleme van még ennek a programnak az erdőtelepítésen túl. Melyeket emelnéd még ki?
0: Az erdőtelepítés átvágott egy gátat, és annyira sikeres volt, hogy elhatároztuk, hogy a MOMÉ Campus az legyen akkor környezetünk, az épületek és a hozzátartozó másfél hektáros park, az legyen egy laboratóriuma annak, hogy kísérletezünk, kipróbálunk mindenféle új akcióprogramot. Ezek többsége hallgatóktól jön. És nézzük meg azt, hogy tud működni fenntartható módon egy korszerű egyetem. A program most már sikeresen működő része például egy méhészet. Először telepítettünk 2 méhcsaládot, megnéztük, hogy működik-e egyáltalán. Lesz-e belőle probléma, ez az együttélés, ez simán működik-e. Teljesen problémamentes volt, sőt nagyon sikeres volt. Hallgatók bekapcsolódtak a méhészet menedzselésébe, egy méhész szakértő segíti a munkájukat, aztán jöttek a szomszéd óvodából óvodások, most már komplett óvodás csoportokat szerveznek méhsimogatóba, és a hallgatók ott tanulják meg azt, hogy mi a városi biodiverzitás. De sok ilyen programunk van még. Éppen ősszel adtuk át a közösségi kertet, ami szintén hallgatói kezdeményezésre készült. Hallgatók tervezték meg egy permakultúra design elv alapján, permakultúra szakértőkkel közösen. Ezeken a kísérleti parcellákon pedig hallgatói csoportok termeszthetnek saját koncepció alapján olyan növényeket, amiket majd a valamilyen módon a kreatív alkotó munkájuk során használnak föl, például biopigmenteket, festőnövényeket termesztenek,

0: organikus szálakat, rostokat készítenek ebből, vagy illóolajat készítenek ebből, de vannak olyan csapatok, akik például teát akarnak csinálni, vagy egy vasárnapi zöldséglevest akarnak majd megfőzni ezekből a terményekből.
1: Ugye beszéltünk klímaszorongásról, ökológiai gyászról, hogy nem hiszük el azt, hogy a tetteinknek hatása van, és pont ezek a kis lépések, ugye említetted, hogy már óvodások is bejárnak a méhészetbe, ezek tudnak olyan tovább gyűröző hatásokat kialakítani, ami ott helyben, abban a pillanatban még nem látszik, hogy ez működni fog, de a hallgató hazaviszi, otthon is elkezd komposztálni. Az óvodás az inspirálódik, hogy a méhecskék hogy működnek, hogy ezek igazából élőlények, stb. Ők is hazaviszik ezt a tudást, és hogy ezekből nő majd össze egy olyan fenntartható világ, reményeim szerint, vagy talán mindannyiunk reményei szerint, ha mondhatom, amely aztán hát egy fordulatot tud hozni.
0: Sőt, nem csak hazaviszik, hanem be is hozzák az egyetemre, és ösztönöznek minket. Mondok egy példát, az előző fél évben a hallgatói kezdeményezésre indítottunk el egy olyan programot, ami a kreatív hallgatói alkotó folyamatok melléktermékeit hasznosítja újra. Ugye az egyetemnek van, mint egy tisztes intézménynek van szelektív hulladékgyűjtési programja, de a hallgatók azt mondták, hogy ők annyi mellékterméket gyártanak a modellezés során, az alkotó folyamatok során, hogy ezt nem akarják kidobni. Úgyhogy létrehoztak egy kreatív hulladékbankot, maradékbankot, ahol be lehet, minden hallgató be tudja hozni a saját felesleges melléktermékét, hulladékát, és tud válogatni ott a későbbi alkotó folyamataihoz. És tökéletesen működik. Hallgatói kezdeményezés volt, és hasít.
1: Hát ha már a hallgatói kezdeményezések, a hallgatókkal fogunk tovább menni, a szünet után megnézzük, hogy az oktatásban hogyan tud megjelenni a fenntarthatóság a MOMÉN, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetője és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági programjairól beszélgettünk eddig, most pedig, ahogy ígértem a szünet előtt, arról fogunk beszélni, hogy az oktatásban miként jelenik meg a fenntarthatóság, és hát akik hallgatják a műsort, azok az elmúlt időszakban sok olyan beszélgetést hallhattak, ahol arról volt szó, hogy miként tud megjelenni a fenntarthatóság az oktatásban, illetve lehet-e egyáltalán oktatni a fenntarthatóságot, és hát nagyon kíváncsi vagyok, Dániel, a te véleményedre, hogy szerinted lehet-e oktatni a fenntarthatóságot, és ha igen, akkor hogyan?
3: Én úgy fogalmaznék, hogy a fenntarthatóságot tanulni lehet. A MOME célja az, hogy ökotudatos, környezettudatos tervezők, művészek új generációját képezze, és ez az új generáció, ezt látjuk, hogy máshogy tanul. Nagyon nagy sikerűek azok a programok tanulási szempontból, amik akció alapúak, tehát tevékenység alapúak. Nyilvánvalóan elméletet is kell tanulni. Valamilyen módon meg kell tanulni az elméleti hátteret, és erre állítottuk össze azt a moduláris rendszert, amit az alapképzésbe a hallgatóknak meg kell tanulniuk. Ez az Ecology to Design modul. Az egyes modul az minden hallgatónak szól, és alapvetően a környezeti problémákat, a természet működését értik meg a hallgatók, illetve azokat a fő megoldási irányokat, amit a fenntarthatóság kijelöl a jövőre. A második modulban pedig a hallgatók kifejezetten ökodizájn, regeneratív tervezési, vagy egyéb ilyen ökológiai környezettervezési módszereket tanulnak meg projekt alapon. Nagyon sok esettanulmánnyal és saját projektet visznek végig. A harmadik modul pedig ez az egyetem kutatásfejlesztési és innovációs kurzusaiba illeszkedik be, ahol már valamiféle innovációt hoznak létre, akár klíma, akár természetmegőrzés, akár körforgásos gazdaság szempontjából, és ez a három szint, amin végig mennek, alapvetően projekt alapon, a lényeg, hogy a saját kíváncsiságuk vezérelje őket, a lényeg, hogy alkossanak, kreatívak legyenek, és közben mindig mellettük vagyunk, és támogatjuk őket, hogy ne vesszenek el az erdőbe. Folyamatosan csöpögtetjük az elméleti háttérinformációkat, háttértudást, és ebben a folyamatban a diákok motiváltak arra, hogy maguk fedezzék föl a világot, maguk fedezzenek föl egy új területet, és ők kérdeznek, nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok interakció van, akár a diákok között is egymástól tanulnak, nem feltétlenül a professzor mondja meg, hogy kell csinálni, utána néznek a dolgoknak. Ez a rendszer arra szolgál, hogy az alapképzésből ne menjen ki úgy hallgató 2027-től, hogy ne értette volna meg azt, hogy milyen problémákkal kell szembenézni, mik a megoldási irányok, és konkrétan ő, mint alkotó, meg tervező, hogyan tud segíteni egy fenntartható világ létrehozásában.
2: És hát a válaszodból azt szűröm le, hogy lehet oktatni a fenntarthatóságot, viszont nagyon fontos az, hogy amint mondtad, projekteken keresztül, tehát kvázi egy aktív tanulás zajlik, egy cselekvés alapú tanulás, ami talán ilyen szempontból könnyebbé teszi a diákoknak befogadni ezeket az információkat.
3: Mondok egy konkrét példát. Egy évvel ezelőtt egy első éves csapat részt vett az erdőültetésen, és annyira erős volt az élmény, hogy az egyik tervező tárgyuk során azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehetne ezeknek a csemetéknek az életét segíteni. Kitaláltak egy olyan terméket, amit zöld bölcsőnek neveztek el, ami egy papírpépből és organikus rostokból kialakított gyűrű, belülüreges gyűrű, amit feltöltenek szerves tárgyával, virágos magkeverékkel és micélium porral, amit oda lehet tenni a fák gyökeréhez, és segíti a gyökeresedést és a gyom növények elnyomását. Ez egy olyan nagyon konkrét eset volt, ahol a diákok találtak ki valamilyen új innovációt, és természetesen ez még egy nagyon gyerekcipőben járó dolog volt, de most már egy kutatást indítunk arra, hogy hogyan lehet ezt az alapfelvetést, ezt egy tényleges termékké formálni, és hallgatókkal, illetve kutatókkal azzal fogunk foglalkozni az év végéig, hogy egy ilyen talaj élet javító organikus anyagokból és ipari melléktermékekből kialakított brikettet hozzunk létre kifejezetten az erdőtelepítés támogatására.
2: Akkor tulajdonképpen egyébként az intézmény kibocsátás csökkentési programjában nagyon fontos szerepet kapó erdő is maga a tanulási folyamat, vagy a tanulmányi út részévé tud válni azáltal, hogy a diákokat akár ez is inspirálhatja arra, hogy új dolgokat hozzanak létre, és ezek is nyilván a fenntarthatóságot tudják szolgálni.
3: Így van, a Garabonci erdő és a Vízvári erdőnk azok gyakorlatilag élő laboratóriumok arra, hogy kísérletezzenek a hallgatók, és felfedezzék a természetet, felfedezzék a természet működését, és azokat az elveket, ahogy működik egy ökológiai rendszer, azokat átvigyék a saját tervezésükbe. Ugyanezt a célt szolgálja a méhészet is, ugyanezt a célt szolgálja a közösségi kert is, hogy felfedezzék azt, hogy hogyan működik egy ökológiai rendszer, és hogyan tudnának ők is úgy tervezni, hogy az általuk létrehozott termékek azok kompatibilisek legyenek a természettel.
2: És ezt gondolom inspirálja is őket a természetnek a működése. Például nagyon sokszor találkozom olyan termékekkel, amik a méhsejteket veszik alapul, ugye ez egy nagyon stabil és nagyon erős váz vagy mintázat, és ez gyakran megjelenik termékeknél. Tehát, hogy be tudják hozni a hallgatók azokat a dolgokat egyébként a mindennapi tanulmányaikba vagy munkájukba, amiket ezekből a fenntarthatósági kezdeményezésekből szűrtek le maguknak, vagy gyűjtöttek be.
3: Így van, és ezt is várjuk el tőlük, hogy azokat, amiket kint láttak a terepen, azokat jelenítsék meg a saját tervezésük folyamán, akár a biomimikri mintervezési módszer, a természeti mintázatoknak a lemásolását, akár a regeneratív gondolkodást, vagy körforgásos gondolkodást veszük alapul. Ezek jelenjenek meg aztán a későbbi tervezésükbe, és aztán tervezőként már ilyen szemüveggel alakítsák át a világot.
2: Hát ezzel az inspirációval fogunk azt hiszem tovább menni, mert a folytatásban megnézzük azt, hogy a fenntarthatóság miként tud megjelenni a dizájnon keresztül, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a holnap után.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
4: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági iroda vezetője, és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági programjáról, az oktatásról, illetve a tervezés, a dizájn szerepéről beszélünk a fenntarthatósági fordulatban. És a szünet előtt az inspiráció került ugye szóba, hogy miként tudják egyébként az egyetem fenntarthatósági kezdeményezései, például a faültetés vagy a méhészkedés, a hallgatókat inspirálni arra, hogy a tervezésben, a munkájukban fenntartható elemeket tudjanak megjeleníteni. És akkor itt adódik is a kérdés, hogy egyébként a zöld átállásban vagy a fenntarthatósági fordulatban egy tervezőnek, egy dizájnernek milyen szerepe lehet?
3: Egy termék ökológiai lábnyoma körülbelül 80%-ban a tervezés szakaszában dől el. A tervező felelőssége az, hogy ezzel a 80%-kal hogy él. Ezt egy jó irányba, fenntartható irányba, vagy egy nagyon nem fenntartható irányba fordítja. Mind a kettőre van példa. Mi azon dolgozunk, hogy ők ezzel felelősen tudjanak élni, és fenntartható, ökológikus termékeket, épületeket, városokat tudjanak létrehozni.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogyha egy tervező, egy dizájner számára a fenntarthatóság az egy kulcs fogalom, vagy egy nagyon fontos tényező, akkor ő akár 80%-kal is tudja az adott terméknek, vagy városnak, vagy bármi, amit tervez, az ökológiai lábnyomát csökkenteni.
3: Az ökológiai hatásait. Így van. Mondok egy példát. Egy textil és divat tervező, hogyha végez ma egy egyetemen, akkor azzal kell, hogy szembenézzen, hogy beáll-e a fast fashion, azaz a gyors fogyasztási ciklusú divatmárkák mellé tervezőnek, vagy valami más utat választ. Egy fast fashionben jelenleg 2 hetes a ciklus a tervezőasztaltól a divatbolt polcáig. 2 hét alatt fut át egy termék megtervezése és legyártása és disztribúciója. A fogyasztási ciklus az pedig hónapos szintre csökkent. Korábban általában évente jöttek ki új kollekciók, aztán negyedévente, aztán előszezon, utószezon, és most már körülbelül 2 hetente jönnek ki új termékek, és ez áll rendelkezésre ma egy divattervezőnek, hogy ebbe a rendszerbe betagozódjon. Vagy választhat egy másik utat, és megpróbálja megváltoztatni ezt a beteg, az egyik legszennyezőbb szektort, a divatipart, és új működési elveket, új módszereket talál ki, és ezt próbálja bevezetni.
2: De a fast fashion kapcsán egyébként nem egy túlfogyasztási problémáról beszélünk? Tehát itt egyébként a designer oldalon van a megoldás kulcsa, vagy lehet valamilyen szempontból?
3: A design az elmúlt században nagyon sok rosszat csinált. A designnak óriási lehetősége van arra, hogy befolyásolja a fogyasztást, a fogyasztókat, hogy mit fogyasszanak, mennyit fogyasszanak belőle, és a 20. század második felében a designerek nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a termékek életciklusa lerövidüljön, és ezzel a gazdaságot fölpörgessék. Ez a tervezett elavulás, aminek a klasszikus elemeit már kevésbé láthatjuk, de nagyon szofisztikált elemei ma is jelen vannak, a marketingipar erre épít.
2: Tehát ez a régen minden jobb volt, mondhatjuk, mert hogy régen egyébként úgy tervezték a termékeket, hogy azok tartósak legyenek, ellenállóak legyenek, és akár évtizedekig lehessen használni, nyilván itt az adott termékfajtától vagy terméktípustól függ. Tehát, hogy igazából mindez kizárólag, vagy nagy részben egy tervezői designer döntés, hogy milyen úton indulunk el ilyen szempontból?
3: Ez egy gazdasági döntés. Óriási nagy nyomás van a tervezőkön, a nagy vállalatok, divatipari cégeken keresztül, hogy tagozódjanak be ebbe a felpörgetett fogyasztási rendszerbe, és egy designer, hogyha egy fast fashion cégnek tervez, akkor az a feladata, hogy úgy tervezze meg azt a terméket, hogy az egy hónapon belül, fél éven belül kimenjen a divatból. Nagyon izgalmas, szofisztikált módszerek, például a színhasználat egy ilyen módszer, az esztétikai elavulás, hogyha ebben a fél évben az erős színek dominálnak, vannak a következő fél évben már a pasztelszínek, nagyon egyértelmű a fogyasztóknak, hogy tartani akarja az ütemet a divattal, akkor váltani kell, le kell cserélni az előző fél éves kollekcióját.
2: Ugye azzal kezdtük, hogy a tervezők rendkívül sokat tehetnek a fenntarthatóságért, de milyen eszközök állnak a rendelkezésükre, hogy fenntarthatóbb termékeket hozzanak létre?
3: Nagyon sok tervezési mód rendelkezésre áll, ehhez már standardok is tartoznak sokszor. Hogyha a termék teljes életciklusát nézzük, akkor egy tervező fókuszálhat arra, hogy milyen anyagválasztásokat tesz. Mondok egy példát, a Soundwool hazai cég, Nemesi Apolka által létrehozott kisvállalkozás az ipari nyers gyapjú felhasználással, egy nemezeléses technológiával hoz létre akusztikus paneleket. Nagyon jó minőségű akusztikus panelek, amik tűzvédő, tűzgátló hatásúak, de egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet egy alapvetően kőolajszármazékokra, műanyagokra alapuló területet, mint a hangátlás, ezt átalakítani organikus anyagok, biokompatibilis anyagokra épülő termékpalettává. De nem csak az anyagválasztásnál lehet nagy hatása egy tervezőnek, hanem a termék élettartamának a meghosszabbításában. Hogyan tudunk olyan termékeket létrehozni, amik nem csak egy generációt szolgálnak ki, hanem kettő-három generációt. Skandináviában például a textilipar ezzel foglalkozik, és a társadalom is nagyon nyitott arra, hogy olyan öltözékeket, olyan textiltermékeket fogyasszon, vagy használjon, ami majd az unokáit is ki fogja szolgálni. De hogyha tovább megyünk a termék életciklusba, akkor nagyon fontos az, hogy a használat végén azt a terméket, különösen, hogyha egy kompozit dologról van szó, szóval nagyon sokféle anyagból áll, szétszedhető legyen. És a különböző alapanyagai, azok különböző újrahasznosítású ciklusokba kerüljenek vissza, megfelelő technológiai eszközökkel, technológiai folyamatba lehessen visszatáplálni majd, és lehessen készíteni belőle új termékeket. Erre például egy jó példa a Medence csoport, akik már 2000 óta foglalkoznak azzal, hogy a reklámponyvákat, az utcákon látható nagy reklámponyvákat és egyéb maradékanyagokat, azokat úgy hasznosítsák újra, hogy jobb minőségű termék szülessen belőle, ami egy hosszú élettartamú és több generációt kiszolgál. A medencebeg egy jó példa arra, hogy hátizsákok, oldaltáskák hogyan hozhatók létre egy újrahasznosítási, úgynevezett upcycling folyamatban.
2: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a tervezőknek nem is eszközök, hanem egy egész eszköztár áll a rendelkezésére, amelyen belül tudnak gondolkozni, hogyha egyébként olyan termékeket szeretnének létrehozni, amelyek fenntarthatóak. Viszont itt a végén még szeretném azt is megkérdezni tőled, hogy egy olyan diák számára, aki éppen pályaválasztás előtt áll, mit tudnál mondani, hogy miért éppen a MOMÉ-t válassza? A továbbtanulása szinteréül.
3: Nagyon nehéz helyzetben vannak a fiatalok a pályaválasztással kapcsolatban, mert a jövő nagyon bizonytalan. Nem tudni, hogy milyen szakmák szűnnek meg, és milyenek jönnek létre. Azt viszont lehet tudni, hogy milyen problémákkal fogunk szembenézni, és az ökológiai problémák, társadalmi problémák, technológiai problémák, azok előttünk tornyosulnak, és meg kell oldani. Azoknak érdemes a MOMÉ-ra jönni, akik bátran tudják vállalni azt, hogy szembenéznek ezekkel a problémákkal, és átalakítják a jövőt. A MOMÉ kreativitást, kíváncsiságot és nagyon sok tervezői tudást ad ahhoz, hogy képes legyen egy fiatal kezébe venni a jövő alakítását, és valóban hatással lenni arra, hogy milyen világba fogunk élni 10 év múlva, 20 év múlva.
2: Hát nagyon szépen köszönöm Barca Dánielnek, a MOMÉ fenntarthatósági iroda vezetőjének, hogy a vendégünk volt, és betekintést engedett ebbe a rendkívül izgalmas világba, ami talán segít megteremteni egy olyan fenntarthatóbb jövőt, amelyben mindannyian szeretnénk élni. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt mára a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk. Addig is, sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
4: Esekinek el nem nincs értelme.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Már elérhető a rendszerváltó ünnepség programja, ma van a Szabad Sajtó Világnapja. Jövő héten már 30 fok körüli meleg valószínű.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt Nagykálló és Kálló-Semjén között a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő úton. A helyszínelés idejére a 18-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig megállították. A 41-es főút felé lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan délután 3 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután 4 órától zenés-táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Az Amerikai Egyesült Államok holnaptól 15-ről 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés vonatkozik a személy- és tehergépjárművekre is. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a Sajtószabadság Világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve, holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az Éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB egy 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, ám csapata, a címvédő Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a harmadik helyért folytatott harcban. A győri Eto KC 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor elhódította a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvár együttesét. Viharveszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen aztán a pontversenyben vezető, érről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, 5 csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenhol derült az ég, és hasonló valószínű holnap is, csak a Dunántúlon lehet borult az ég. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka általában 3-9 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, már itt ül velem szemben a 90-es évek, hát mondjuk úgy, hogy egyik női ideálja és az egyik csibésze, talán fogalmazhatok így Bebével kapcsolatban, szóval az egykori Bestiák együttes egyik tagja, Mór Bernadett Bedi, és a Back to Black együttes, az egykori frontembere, talán fogalmazhatok így, meg Picasso Brencs, a Bebe Dániel, köszöntelek benneteket
2: együtt. Sziasztok!
1: Ami összeköt benneteket, hát nem csak a 90-es évek, ugye, meg ezek bizonyos. Az is. Annyira tudtam, hogy belekezdünk ebbe a beszélgetésbe, és majd lesznek egy humorbombonok a Bebe
3: egészére. Engem nem szabad meghívni, tudod?
1: Ezt mondtad a dalkészítőinek is?
3: Tessék?
1: A dalkészítőinek is mondtad, hogy téged nem szabad meghívni?
3: Mert persze.
2: Szerintem tudták, hogy mire számítsanak.
1: Igen. De Bebét így szeretjük meg, hát nyilván ő egy színfolt azért, nem csak a zenei világban.
3: Szó hanem szerint.
2: Energiabomba, igen. Mindig szoktuk mondani, hogy ő a mi fekete bárányunk.
3: Szó szerint, szintén.
2: Na. De nagyon szeret.
1: Ami összeköt benneteket, és akkor kezdjük az aktualitással, ez az, hogy nem csak mind a ketten a 90-es években tüntetek föl bizonyos együtteseknek a tagjaként, hanem hogy van ez a, hát mondjuk úgy, hogy viszonylag új, viszonylag idézőjelben formáció, a Melody Maker, aminek mind a ketten a tagjai vagytok. Egy hölgy és egy úr, akik ott állnak és énekelgetnek a színpadon.
2: És hát azért rajtunk kívül, igen, tehát összesen 8-an vagyunk a zenekarban, 3-an vagyunk a fronton, tehát ének szekcióban, ahogy mondtad, igen, Bebe, és a Gajdos Attila, illetve én, Gajdos Attila, mint Julian néven is ismerhet a nagy közönség a Shy Guys-ból, és a zenészek is, Kató Zoli, Jülek Tomi, Némó,
3: Nemcsok Bence,
2: Mamóka, igen, tehát hogy így vagyunk 8-an, és valójában, tehát nem is annyira friss, de mégsem tud rólunk annyi ember. Tehát, hogy
3: mint amennyien szeretnénk, hogy tudjanak.
2: Nyilván, igen.
1: Tehát, jó, hát azért... már egyből világhírnévre hajtasz.
3: Igen. Hát na.
2: De nem is, és pont egyébként jó, hogy mondod, tehát, hogy nem is hírnévre vágyunk, hanem gyakorlatilag azt az üzenetet, vagy azt a feelinget szeretnénk minél több embernek átadni, amit mi érzünk, akkor, amikor mi együtt vagyunk, akár egyébként a próbateremben.
3: És mondja
2: mit érez? Tehát a próbákon, vagy akár a koncertek alkalmával. Tehát az önfelett jókedvű örömzenélés magas színvonalon, amire nagyon sok ember vágyik, hogy egy kicsit tényleg kikapcsolhasson mindent, és tényleg csak a jó minőségű zenének és látványnak szentelhesse a pár órát.
1: Ha a 10 zenei múltatokat vesszük, akkor különböző dalokat említhetünk, amelyek a nullából megszülettek és eljátszottátok őket az eddigi pályafutásotok során a különböző formációkban, ahol énekeltetek, a különböző színpadokon, ahol énekeltetek. A Melody Maker az egy olyan együttes, ahol születnek új dalok, és akkor ezek a Melody Makerhez kapcsolódnak, vagy az elmúlt évtizedekben elég sok nagyon népszerű slágerlistákat letaroló dal született, amit mindenki ismer, azokat előveszitek, és akkor kicsit Melody Maker-esítitek.
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye mi a Melody Makernek a műfaja? Én mindig azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ez attól lesz Melody Makeres, akár saját dalt játszunk, akár mások szerzeményét játszuk, ugye a 70-es évektől, majdnem azt mondom 60-as évek diszkoslágerétől a napjainkig. Attól lesz ez Melody Maker, hogy ez a 8 ember játsza. Tehát játszhatnám mi metal zenét, akkor is azok az ismérvek, azok a jegyek, azok mindig benne lennének, amik ránk jellemzőek. Hiszen én azt gondolom,
2: hogy... hangszerezenész, akár mint énekes, igen.
3: Ezek.
2: Illetve hát ugye az a Melody Makernek az elsődleges, mit tudom én, ismérve, hogy mi mixeket és medliket csinálunk, és gyakorlatilag az összes szám, tehát a számokból tényleg a legjobb részeket vesszük ki, és azt forrasztjuk úgy össze olyan zenei átkötéssel, ami van egy kis trüváj, és
1: színpadon is ilyen?
3: Persze! Imádom! És mindannyian nézzük a mondatot, hogy holjukat ki belé. Még annyit hozzá lehet tenni ez a gondolatmenethez, hogy
1: melyik részéhez várjál?
3: Az előbbihez, tehát a 3 perc 52 másodperc. Tehát, hogy pont az a savabors az egésznek, hogy azért nekünk valahol könnyű dolgunk van, és egyben nagyon nehéz is, hiszen már meglévő világslágereknek a legjobb részét, mint ahogy azt a Bedi is mondta, azokat csipentjük ki a dalokból, viszont a nagyon nehézsége, és a nagyon nagy, hogy mondjam, munkát igénylő része az, hogy ezek össze vannak kötve. Tehát, hogy ezeket a dalokat úgy összekötni, hogy mind tempóban, mind hangnemben, mind hosszra, mert ugye azt se lehet, hogy 15 percig játszunk egy mixet, mert a közönség az így lehal. És tehát, hogy ez a része nehéz is, meg nagyon könnyű is.
1: A medlik, említetted az imént, Bebe, hogy a 70-es évektől napjainkig a legnagyobb slágerek, amiket összeköttük. Könnyen előfordulhat akkor, nem tudom, hogy egy Bonnie M-mel összekerül egy Pet Shop Boys, és akkor utána még ráteszünk egy Bruno Marsot?
3: Egyébként hozzá kell tegyem, hogy a magyar hazai slágerek közül is válogattunk, mint a Picasso-ra. Várjál erre, hogy miért mondom ezt? Mert hogy összekötöttük azokat a dalokat, amik annak idején vagy kezdeti énekesi mi voltunkban, vagy egyáltalán születtek, és itt értem a Picasso-ra, a Shy Guys-ra, a Bestiákra, és ezek más hangszerelésben jelentek meg. Például rögtön az első dal, az egy regiben. A reggel túl messze van című Bestiák dal.
1: Tehát, nem a reggel, akkor a regi túl messze van.
2: Igen, a regi túl messze van.
3: Kibújik a szög a zsákból. Tehát, hogy ezek is más hangszerelésben jelennek meg. Tehát azért szeretünk rajta még csavarni egyet, hogy ne az legyen, hogy na, ezek idejöttek, eljátszottak 70 dal, de hát végülis mind ugyanolyan egyik, mint a másik. Tehát, hogy itt azért hát is hangszereljük őket adott esetben.
2: Hát meg várja, Bepci, hát annak idején, tehát a saját, úgymond saját régi dalaink, tehát lásd, Picasso, Bestiák, Shy Guys, stb., hogy ezek annó nem is szólaltak meg élő zenekarral. Tehát, hogy az mindig digitálisan.
1: Nem már, hát, összetört bennem egy álom.
2: De nem úgy, most nem lehet, tehát azt játszott, hogy nem, hát volt egy zenei alap, amire ráénekeltünk annó.
1: Hát tudjuk,
2: annó, tehát,
1: persze.
2: Hogy az,
1: hát a 90-es évek erről szólt.
2: Nyilván,
1: a playback meg, hát, időszak.
2: És nem csak a playback, hogy az elektronikus zenének a nagyobb térhódítása. És most ezt azért sokkal dinamikusabban, vagy hogy mondjam, tehát kicsit más szájízzel tudjuk játszani, de mégis ugyanazt a hatást érjük el, tehát hogy a daloknak végül is
3: egy
2: a hangulata,
3: igen, tehát, hogy, és az a szép megmaradt. Az egészben, hogy sokkal jobban szólnak élőben, mint, igen. Mint ahogy a adott
2: nekünk esetben. Jobban tetszik.
3: Akkor így mondjuk, igen, ez a helyes, hogy nekünk sokkal jobban tetszik a dal így a zenekarral játszva, mint egyébként csak simán föltéve a lemezt hallgatva a dolog. És egyébként azt kell mondjam, közönségnek is, tehát a visszajelzések az mutatkozik
2: veszik,
3: meg,
2: adják.
3: Hogy ez...
2: Nem így mondják.
3: Mi? Megjelent egy övezen?
1: Na, egy kicsit most megszakítanak, benneteket mindjárt folytatjuk. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. A Melody Maker két tagja, Mór Bernadett Bedi és a Bebe Dániel. Bebe, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bedi és Bebe, vagyis Mór Bernadett és a Bebe Dániel ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket.
3: Köszönjük
4: a meghívást. Megjelent a két B.
3: Igen. Bebedi, tudod.
4: Gyönyörű. Egy új zenekar.
3: Igen, három.
4: Ja, tényleg.
3: Bebebebebe.

0: nevezetű, méltán népszerű 90-es években alakult és gründolt együttes, háttérben Kozsóval, Szomorú Szamuráj, ti ott azért nagyon belecsaptatok az egésznek a kellős közepébe.
1: Már milyen értelemben gondolod?
0: Hát úgy zeneileg.
1: Zeneileg, hát igen, akkor ugye a 90-es években akkor volt a, mi volt ez a...
2: Nem nézérem.
1: Hogy hívták itt?
0: Britney Spears, arra gondol?
1: Nem, hogy hívták ezt az öttagú lánybandát? Spice Girls. Vannak blackoutjaim. Na, igen, tehát a Spice Girls korában szerintem, ez tudod, mint a közös tudatalattiba, ez beszivárgott, és akkor nyilván magyar vonalon is megjelentek az ezt a stílust képviselő különböző formációk, és sőtük a kezdetekkor az elsők között voltunk.
2: Igen, tehát egyébként szint... gondolhat bárki bármit Kozsóról egyébként, azt el kell mondani, hogy neki nagyon jó szeme volt ahhoz, hogy mi
1: persze,
2: az, amit meg lehet itt honosítani, és hát a Shy Guys, ugye a Bestiák Shy Guys, aztán még sorolhatnám, egyébként sok formációja volt, azért én azt gondolom, hogy ez mesteri szintén honosította meg itthon.
0: Igen. Tehát, hogy ő egyébként a 90-es évek egyik megkerülhetetlen zenei figurája volt. Azok az együttesek, amiket ő gründolt, azért ott mindenféle slágerlistákon az első 2-3-5-ben ott voltak.
2: Abszolút.
1: Ez tényleg igen, hogy jól ráérzett.
2: Ezt mondom egyébként, olyan szintű hisztéria volt legalábbis a Picasso brancs körül, hogy volt, hogy menekültek velünk a testőrök, tehát hogy egyszer Csepel plázában, ugye ott nem is tudom, 500 ember fér el, és 4000-en voltak. Tehát, hogy hihetetlen hisztéria volt a történet körül, és így valamit tudott az öreg.
0: És ha arra gondolok vissza egyébként, hogy fáj még, ha néha felhívsz, ugye most említettem egy dalt a Bestiák múltjából, meg a Back to Black vagy a Picasso Branchből is említhetnék egyet-kettőt, és a múltkor már beszélgettünk, hogy van egy olyan dal, amit szerintem sokkal többet kellene játszani a szaxofon szólóval az elején.
2: A Vár című dalt, igen.
0: Igen, az egy elég jó dal, de hogyha Kozsóra gondolunk, és most ottam bele valamelyik Nosztalgia csatornán a Crazy Dance című dalába, nem tudom, az megvan még nektek.
2: Meg persze. De most az nagyon furcsálhat egyébként. Tehát ez olyan, mint a régi akciófilmeket nézem most, akkor én mint borja az új kapura.
0: Nekem tetszik, és ilyen új, hogy akkor még lehetett ilyet. Hát a Schwarzenegger milyen csúnyán beszél a Kommandó című filmjében.
2: Egyébként igen. De hogy van egyfajta ilyen édes retro feeling ennek az egésznek. Én egyébként is szeretem ezeket hallgatni.
0: Igen.
2: Meg hát, igen.
0: Ezt a stílust, meg ezt a korszakot, meg ezt a nosztalgiát, és akkor kössük gyorsan össze a Melody Makerrel. Visszahozzátok a színpadra a Melody Makerrel?
1: Abszolút visszahozzuk, és egyébként az a jó, hogy ugye a 90-es években, 80-es, 90-es években olyan dalok születtek, amik teljesen ikonikusak voltak. Rögtön egy pár másodperc elindult egy dalból, rögtön tudtad, hogy ki az előadója, akár magyar, akár külföldi szinten, és dallamosak voltak. Jól megjegyezhető refrénnel, tehát hogy fülbemászóak voltak, és szerintem ezért is tetszik az embereknek, na és ezeket most jól összesűrítettük, és kiválogattuk azt, ami egyébként mondjuk így a három frontet az előadóknak, ami a legjobban áll. Lásd például Bebcének Tom Jones mixet, vagy Gajdos Attika a Michael Jacksont, amit tényleg nagyon-nagyon hasonlóan elő tud adni, mint a világsztár. És én pedig a Tina Turner, tehát hogy azokat a kedvenceket válogattuk, amiket legjobban szeret a közönség, meg mi is.
2: Hát a másik meg azt, bocsánat, hogy szabadokba bágok, hogy megkimenünk egy reklámra. Hogy számomra megdöbbentő módon vannak olyan régi dalok, amit a közönség egyöntetően ismer, a legkisebbektől a legnagyobbakig. És sokszor rácsodálkozom arra, úristen, erre a dalra még emlékeznek. Tehát, hogy néha olyan érzésem van, amikor próbálunk, hogy úristen, erre ki fog emlékezni. És a koncert a legnagyobb és eklatáns példája annak, hogy fölhördül a tömeg egy emberként, tehát ugye zseniális.
1: Hát meg ez egyébként az is kritérium nálunk, hogy te mondjuk, hogyha Tina Turnert veszem, akkor abban megállapodtunk, hogy a Proud Mary-t azt mondjuk nem fogjuk játszani, tehát hogy nem a legelcsépeltebb dalokat tesszük be ezekbe a mixekbe, hanem tényleg a
0: csak egy... Private Dancer.
1: Igen.
2: Benne van egyébként
1: pontosan, igen. Tehát, hogy egy kicsit más dalokhoz nyúlunk. Azért természetesen megtalálhatók azok az örökzöldek, amiket tényleg mindenki ismer, vagy a Kiss például
2: a Tom Jones-tól,
1: de hogy egyébként itt is próbálunk tényleg a különlegesség, vagy a minőségre törekedni.
0: A 90-es években, 2000-es években, és most Tom Jones meg Tina Turner merült fel, meg én említettem egy Bonnie M-et, meg nem tudom mit még.
1: Azt egyébként még nem játszunk.
0: Mit? Bonnie M-et?
1: Bonnie M-et, igen.
0: Miért?
1: Ja, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,

0: szobát annyi mix van, hogy, hogy gyakorlatilag az első komolyabb koncertre gyakorlatilag másfél évet készültünk ahhoz, hogy tehát olyan bonyolultak a szerkezetek, és folyamatosan figyelünk, mint a vadászkutyák egymásra.
1: Tehát, hogy amíg mondjuk egy normál koncerten mennyi 15-17 dal szokott megszólalni, ugye általában a zenekaroknál. Hát így azért, hogyha nálunk összeszámolod, akkor ilyen 50-60 biztos, hogy elhangzik részletében természetesen.
2: Ami viszont kérdésként merült föl, és kicsit elkanyarodtunk, szerettem volna föltenni, 90-es, 2000-es években nem csak angol nyelvű dalok vagy előadók voltak ott azért a toplisták élén, nem tudom, az előfordul-e nálatok. A Ricky Martinak is spanyolul tolta, Eros Ramazzottiak olaszul tolta, és azok is olyan ikonikus dalok, amit egyébként szinte mindenki tud énekelni. Ilyen irányba elmentek?
0: Nem föltétlenül, meg nem igazából, tehát koncepciózusan nem gondoljuk végig, hogy hú, most ezt akkor ilyen kategória, tehát hogy ezt így nem gondoltuk végig. Általában azokat a dalokat játszok, amiket mi szeretünk.
1: Igen, de mindig valahogy tematizáljuk, tehát vagy előadóra tematizáljuk, vagy korszakra.
0: Igen, de abból a halmazból veszük ki, amiket mi szeretünk, tehát nem feltétlenül gondolkodunk úgy, hogy ha mondjuk a 50-es és 70-es éves korosztály mit szeretne, hanem jönnek dalok, és akkor azt magukat kategorizálják gyakorlatilag.
2: 92 bankó kedvencei, nem tudom, 18-25-ös kategóriában években
0: számolunk.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mor Bernadett Bedi és Abebe Dániel Bebe, a Melody Maker két frontembere. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Bedi és Bebe, vagyis Mór Bernadett és Abebe Dániel ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok!
2: Köszi!
1: Melody Maker, ugye az együttes, amelyben mind a ketten benne vagytok, ezen kívül nyilván egyéb feladataitok is vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk, na de, Bebe, mi beszélgettünk pár héttel ezelőtt itt a stúdióban, mert ugye a Melody Maker azért a múlt hónapban, egészen pontosan, a mindjárt 15-én talán, ott egy kicsit hát más stílusban adta elő mindazt, amit ő tud.
2: Nem feltétlenül. Inkább úgy mondanám, hogy kiegészült a zenekar egy 70 tagú vonós, illetve szimfonikus zenekarral, ők a győri filharmonikusok voltak, akikkel most már azt lehet mondani, hogy egyrészt baráti a kapcsolat, másrészt pedig egy turné már túl vagyunk. És ennek egy ilyen lezárása volt talán, vagy egy ilyen mérföldköve volt a zenekarnak is, meg ennek a produkciónak is, hogy a Kongresszusi Központban volt szerencsénk egy műsoraig, ami egyébként egész hosszúra sikerült.
3: Igen, többen mondták, hogy...
2: Más, 3,5 órát játszottunk.
3: Mondták, hogy nagyon tömény volt, igen.
2: Igen. Amiben a közönség és mi is nagyon elfáradtunk.
3: És akkor végén, tudod. Hú.
2: De egyébként az az érdekes, hogy nem tűnt ott föl. Tehát nekem ez mindig egy visszajelzés, hogy jó, hát ezt még akkor van értelme csinálni. Mm. Tehát amikor az ember már úgy megy le a színpadra, hogy már megint ezt kell játszani, már baj. Ah. Tehát akkor kellene elgondolkodni a nyugdíjon.
1: Igen. Szimfonikus volt tehát az elmúlt hónapban, és akkor most jelen pillanatban így, hogy kezdődik a fesztivál szezon. Most mire készül?
2: Most feloszlunk készül.
3: Ne viccelj, valaki még komolyan veszi.
1: Új medlik, új dalok kerülnek-e be a repertoárba, készültök-e, fesztivál szezon, mindenféle koncerthelyszínek most megnyílnak, szabadtériek a Balatonnál, nem tudom, Nyíregyházán, akárhol. Szerte,
3: igen,
1: mindenhol. Igen. Szóval, hogy mire készül most a Melody
2: Maker? Hát most lesz kiexponált egyébként a Balaton mentén egy-két olyan koncert, ami... Mm-hmm.
3: Igen, direktén itt puskázásra, igen.
2: Amire hála Istennek már gyakorlatilag elővételbe elmentek a jegyek, tehát hogy így úgy néz
3: igen,
2: ki.
3: Igen, az egyikre, amire már nagyon készülünk, az augusztus 1-e lesz a Peter's Terrace-on a Karattyán, az, már oda 2 éve járunk vissza, és hát ez mindig fergetegesen sikerül. De egyébként úgy országszerte, hogy leszünk
1: mindenhol.
3: Mindenfelé, igen. Meg amit kérdéztél, hogy ugye nem olyan rég jelent meg a második saját dalunk, hogy az első volt a Money Monday.
2: Azt hittem, lemaradtam volna, hogy nem olyan rég jelent meg a második nagy lemezünk.
3: Nem a lemezünk, hanem a Robban a diszkó, és nyilván azt is szeretnénk minél több emberrel megismertetni, meg most kezdünk egy másikon is dolgozni, úgyhogy de az még a jövő zenéje, de pont a héten már elkezdünk rajta dolgozni, és az meg majd októberre várható. Tehát, hogy folyamatosan dolgozunk a saját dalokon is, meg igyekszünk, tehát nyilván van egy adott koncertműsorunk, de hogy ezt minden évben próbáljuk egy kicsit frissíteni, hogy azok a rajongók, akik szinte majdnem mindegyik koncerten ott vannak, mindig kapjon valaki újdonságot, és most legutóbb a Happy Mix-et csináltuk, ugye? A Pharrell Williams, meg...
2: Igen. Hát ez ikonikus lágereknek a kivonatai, de egyébként igazából volt most egy zenekari megbeszélés, nem az útkeresés, hanem hogy milyen irányba menjünk. Igazából mi szeretnénk olyan koncerteket csinálni, amik tényleg nagy díjrel durral, és csúnya szóval én nem szeretem ezt a szót, de hogy nagy színpados produkciókat szeretnénk, ami egyébként azt eredményez, hogy nem akarjuk szét forgácsolni a zenekart sem, meg egyébként
3: de
2: a megjelenéseket sem.
3: Tehát, hogy eddig is megvolt az akár technikai igényünk, meg a LED fal, meg a megfelelő színpad méret, ami eleve ugye elfér a 8 ember. Tehát, hogy mindig adtunk arra is, hogy megfelelő körítéssel lépjünk fel. Tehát pontosan ezért nem tudunk, és nem is akartunk, és a jövőben sem fogunk olyan, ahol ezek a követelmények nincsenek meg.
1: Mi ez a Robban a diszkó? Beszéljük már pár mondatot erről a dalról.
3: Ez egy diszkódal. Ez a Melody Makernek ugye a második saját dala, ez egy diszkódal. Valahol egy image dal is. Ugyanúgy, ahogy egyébként kicsit a Money Monday is. Tehát image dalok kategóriába sorolható. Pontosan azért, hogy aki hallgatja, egy kicsit legyen képe arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Stílusilag, ugye főleg mi funkit és diszkos lágereket játszunk zömében, és ennek a hangulatát akartuk visszaadni egy saját dal keretén belül, és egyébként erről pont így március 15-én született egy ilyen élő koncertfelvétel is róla, vagy egy koncert film, vagy hát koncert, videóklip, vagy nem tudom, minek nevezzem.
2: Mindegyik jó volt pedig.
3: Köszönöm szépen. És tehát, hogy ez a robbanész. Egy jó hangulatú dal, ami reméljük, hogy nyáron sokakhoz elér, és tud rá.
1: Amikor egy ilyen all-star zenekarról beszélünk, mint a Melody Maker, akkor hogy születik egy dal? Csomó megfejtő van, aki ért a zenéhez, aki írt már dalt, aki írt már szöveget. Hogyha ilyen sok dudás egy csárdába bedugja a fejét,
3: pontosan
1: akkor hogyan születik a dal?
2: Nagyon egyszerűen egyébként, mert általában ugye a számítógépek világában azért otthon körvonalazódik mindenkiben egy dal. Például nálam is van a Fiókban sok olyan dal, amit adott esetben még nem hallhatott a nagy közönség, mert mondhatnám azt is, hogy egyre magamnak írtam őket, és volt már olyan, hogy gyerekek, itt van ez az ötlet, mit tudunk kihozni belőle, és akkor levittük a próbaterembe, sőt, most volt télen egy elvonulás, ahol a zenekar fogta magát, és egy nagyobb házban, nem is tudom, kastélyban, nem is tudom, mert olyan formája volt az épületnek.
1: Bécsi kellett menni, valami
3: Dömösön voltunk egyébként, gyönyörűt, akkor még minden tiszta hó volt, és valóban bevettük magunkat.
1: Bemutatkozik, Dömb Bruno vagyok. Szállalmas. DJ Bruno, megtaláltuk egymást, olyan.
2: Jó lesz ez.
3: Na igen, szóval, hogy akkor három napot azzal töltöttünk, amit egyébként, mit tudom én, egy próba alkalmával szintén úgy szokott kezdeni egy próba, hogy akkor mindenki fölveszi a kis hangszert, és akkor elkezdünk jamelni, vagy tehát, hogy prüntjögni, hogy így bemelegedjünk. Na most itt a három nap bőven volt idő prüntjögni, és egymásra ráhangolódni, és ezeket az ötleteket, amik már felhalmozottak, akár tehát, hogy többüknél, mert most tényleg akár a Némo is, a Benny is, a Te is, Attika is, dalokat, tehát, hogy... a Zoli is, tehát hogy egy csomóan szereznek dalokat, vagy szereztek már is, tehát hogy mindenkinek volt már a tarsójában, és akkor tudod más, amikor egymás aurájában vagyunk, és akkor valaki elkezd valamit, arra rögtön jön valami asszociáció, és egy megoldás is, tehát hogy sokkal gyorsabban. Értem én, hogy a komputerek világát éljük, de mégis szerintem az emberi tényező az nagyon sokat jelent, hogy egy ilyen alkotó folyamatban is.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mór Bernadett, Bedi és Abebe Dániel. Bebe, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Bedi és Bebe, vagyis Mór Bernadett és Abebe Dániel, a Melody Maker két osztopos tagja ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek bennetek. Beszéltünk a Melody Makerről, a Melody Maker Symphonicról, ami a múlt hónap közepén volt, március közepén beszéltünk arról, hogy megszületett a legújabb dalotok. A címe az, hogy Robban a diszkó. Még mielőtt folytatjuk a Melody Makerrel, Bedi, mi most beszélgetünk először így mikrofonok keresztüzében. Olvastam egy ilyet rólad, hogy te Kenyában voltál üzletvezető, vagy mit csináltál?
2: Fú, de régen volt, Jézusom, hát az majdnem 30 éve voltam. Ez neki is új. Nem üzletvezető voltam, hanem egy bingo meg kaszinó centrumot csináltunk az akkori kedvesemmel, és én is kimentem oda segítkezni.
1: De miért Kenya?
2: Hát mit tudom én, azért, mert az
3: nem volt messzebb.
2: Főnöke ott akart nyitni, tehát arra a piacra nyitott, és akkor én is elkísértem, és fél évet kint tartózkodtam, jaj, valamit muszáj, így a kikorcsot.
1: Még mielőtt válaszolsz, így el egy kocsot, mert a Bebének a múltját ismerjük, tudjuk, hogy közgazdászként nagyon elismert lett a szakmában.
3: Ezt azért ne lobogtassuk.
1: Meg a Picasso Branch, meg a Back to Black, meg a mindenféle formációk, amikben volt, de hogy a te múltad nyilván mindenkiben úgy van lecsapodva, hogy akkor hát a csaj, aki a Bestiákban énekel.
2: Gyakorlatilag 19, sőt, hát már előtte is énekeltem, mert az iskolákban is kórus, ilyen verseny, olyan verseny, ODN, stb. Szólóének kategóriát, tehát hogy egy csomó, tehát mindig is egész gyerekkorom óta az éneklése az volt a fókuszban, de a nagy közönség ugye a Bestiák
1: ismert
2: meg, de utána nekem volt például jazzlemezem 2008-ban, az Elkésni szépen kell, amit a Mao-val, a Fekete Kovács Kornél együtt hoztunk tető ele, és tehát folyamatosan zenekarokban énekeltem. Tehát nekem tényleg olyan, nekem rám igaz a mondás, hogy ha a zenekar van, akkor minden van. De nekem mindig a második családom volt.
1: Bestiákat tudjuk, a kenyai kiküldetést tudjuk, a különböző lemezeket most már említetted, hogy a Mao-val is született. Olvastam ilyet is, hogy te sokat énekeltél hajókon, amikor a Bestiáknak vége lett, akkor te mindenféle ilyen, nem tudom, Norvégiában, Stockholmban felszállok valahol, és akkor mondjuk az nem Norvégia, de lényeg az, hogy
3: akkor... azon a tájékon valahol észrekoszállok,
1: és akkor énekelgetek különböző hajókon?
2: Igen, és 2014-től 20-ig dolgoztam a hajón. Egyébként a Kató Zolival, meg Nyemcsok Bennivel, akik ugye ugyanúgy Melody Maker tagok, ott több évet töltöttünk együtt közös muzsikálással, egy magyar tagú, tehát egy magyar zenekarban. Nagyon szerettem, és egyébként mind zenésznek, vagy mind énekesnek, ez egy ez egy olyan lehetőség, amikor 5 héten keresztül minden nap tudsz muzsikálni. Tehát nyilván egy előadó azt szereti, hogy előadhat és szórakoztathatja a közönségét. És a másik dolog még, hogy azt vettem észre, tehát, hogy a skandináv közönség az mondjuk introvertáltabb, mint úgy minél jövünk délebre, akkor forrósodik a vér, de hogy egyébként borzasztó őszinték, és csak akkor tapsolnak, hogyha valóban tetszik nekik, tehát hogyha valóban jó az, amit csinál az, aki fönnel a színpadon. És ez egy nagyon jó szűrő volt, és tehát egy jó élmény, egy jó tapasztalatokat és edzés volt a minden zenésznek, meg hát nekem is, mint énekes.
1: Bebe, neked nem volt hajó az életedben, te nem
2: hajó, hanem
3: van én. Most több is. Nem, nekem nem volt hajó. Én megbolondultam volna tőle, tehát valószínűleg én öngyilkosságig untam volna ott magam, tehát hogy az a bezártság az nem nekem való. Úgyhogy az kimaradt, viszont helyette lakzítam nagyon sokat. Tehát a 6 éven keresztül jártam a lakzikat egyikről a másikra. Nagyon nagy iskola egyébként, legalább akkor, mint a hajókon játszott. Hát itt is volt, hogy 8-9 órát játszottunk egyfolytában, tehát hogy ez...
1: Az komoly.
3: És ez nagyon, nagyon sokat hozzájárult szerintem a színpadi rutinhoz, mert minden más évben ilyen dolog.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az utolsó pillanatban érkeztél meg, ma a beszélgetés előtt ide a stúdióba, és a Bedi mesélte, hogy neked azért csomó dolgod van. Van úgy, hogy úgy esel be egy Melody Maker koncerttel, hogy akkor előtte még a nem tudom milyen formációval valahol, nem tudom, 200 kilométerrel távolabb játszottál. Mi van most még Bebe életében, az életedben a Melody Maker-en?
3: rengeteg, tehát rengeteg felkérés kapok, ezt nem úgy kell képzelni, hogy nekem 20 zenekarom van, és járok folyamatosan mindenki között, rohangálok meg a melódi fellépések, koncertek között, hanem kapom meghívásokat, ugye járok egyedül is félplévek produkciókkal országszerte, majdnem azt mondtam világszerte, ne lehet meg nagy
2: képű.
3: Ja. És tényleg van úgy, hogy, hogy adott esetben hát 200 kilométerről érkezem, általában hál' Istennek, egyben és időben.
2: Úgyhogy csak azt meséltem Roninak, hogy, hogy mennyire aggódok ilyenkor, hogy épségben odaérjem.
3: Rágatjuk anyom. Neked, ami most nekem érdekeltet fájja, most már 12 nóta elkészült, most egy belemez, majd jön ide a Melody Maker mellett, úgyhogy van egy saját zenekarom is egyébként, és hát belük is járjuk az országot, de hát a fő projekt most egyelőre a Melody Maker, úgyhogy...
1: És neked, Bedi, bármi más zeneiség
2: nem
1: a Melody Makeren kívül?
2: A zászlós hajó, meg hát most igen, mindenképpen a Melody Maker. Gondolkozom rajta, hogy egy kisebb formációt csinálok esetleg jazz kategóriába, de ez még nem körvonalazódott annyira, de ez is benne van ott a hátsó agyamban, hogy, hogy ezzel lehetne valamit csinálni. De egyébként nekem, hogy mondjam, engem teljesen eltelít, vagy hogy mondjam, te abszolút elégedett is, és nekem tökéletesen elég akár még csak a Melody Maker is, mert akár emberi szinten, tehát hogy amilyen baráti viszonyban állunk egymásra, akár zeneileg, tehát hogy ez nekem így most nagyon jó.
1: Állandó a tagság a Melody Makerben? Csak azok vannak benne, akik bekerültek, és már nagyon régóta az együttes tagjai, vagy esetleg előfordulhat olyan, hogy hú, most szükség lenne, nem tudom, egy banjósra azonnal.
3: Banjósra.
1: Hát most eszembe jutott egy
3: amit
1: hangszer.
3: Country zenekar leszünk, azonnal. Szükség lesz egy banjósra.
2: Bár nem, egyébként a Nemo tud banjózni is, nem? Vagy
3: van ez a... Tehát zenekarhoz mindenki a zenekarban. Egyébként én már földobtam, hogy egyszer forgózhatnánk.
2: Egyébként a Suelmnek nem lenne hülyeség. Igen. Tehát nyilván egyébként mindig fejleszteni szeretnénk akár a műsorunkat, vagy nekünk is vannak nagy álmaink, hogy merre felé haladunk, de pont azért, mert ez egy ilyen nagyon szoros egység, igazából nem gondolkodunk azon, hogy nagyban bővítsük. Ha majd lesz egy olyan, ami egyébként majd egy fő célunk, hogy egy óriási nagy koncertet csináljunk, tehát akár...
3: A Wembley stadionban.
2: Tehát ugye stadion méretűt, akkor oda nyilván majd lehet, hogy majd kellenek vokalisták, vagy esetleg a Zoli mellé fúvós
3: szekció,
2: de egyelőre így ez a 8, szerintem el tudunk látni minden feladatot.
3: Abszolút, és egyébként a kérdésedre válaszolva a tagok, azok állandóak.
2: Igen.
3: Egyetlen egy tagcsere volt, de egyébként változatlan felállásom megy a zenekar.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. Említettem már azt, hogy egy ilyen all-star zenekarról van szó, hogyha Melody Maker tagságát vesszük. Van főnök az együttesben?
2: Na de érdekes, amit mondasz. Tehát ez az a különleges formáció, ahol demokrácia van, tehát hogy mindenkinek a szava egyformán számít, és van egy menedzserünk, aki egyébként a férjem, és hogy
1: akkor
2: mondjam...
1: Akkor te vagy a főnök, jó?
2: Értem. Nem, sőt még, hogy mondjam, tehát mindenki abszolút egyforma bánásmódban, sőt, néha még szoktak, hogy na, hogy még velem sokszor szigorúbb ugye a férjem. De hozott ez egy más, hogy mondjam, más nézőpontot az egész egységbe, tehát a férjem az üzleti világból jön, és egy más struktúrában kezeli a zenekart. Hogy mondjam, sokkal hatékonyabban tudunk azáltal működni, hogy a sok elszállt zenész tudod.
3: Valakinek vissza kell rángatni őket a földre.
2: Tehát, hogy ő megadja a határidőket, összefogja, de utána egyébként meg mindenkinek megvan a saját posztján, megvan a zenekarban, hogy ki miért felelős a zenekarban. Legyen az a technikai ellátottság, a zeneszámok. Te azért, hogy odaérjél, igen, mindenhova. De nem, mert te is ugyanúgy, tehát a dalok szerzés, stb. Tehát, hogy mindenkinek megvan a kis saját részfeladata, és akkor azt tud, van a férjem, aki amit a bábukat összerendezgette, mint a Mapecsóba.
3: A bábmester.
2: Hogy ő próbál ilyen struktúráltabb, és igen, rendszerben.
3: Az a jó az egészben, hogy igazából ez egy baráti társaság, tehát, hogy nem kifejezetten úgy alakult, mint annó mondjuk akár a Bestiek, vagy Picasso, hogy összeletek válogatva, és akkor na tessék játszani, hanem ez egy baráti társaság, és hát most már azért tapasztalattak a hátunk mögött, azért tudjuk, hogy mi a hátulütője annak, hogyha szétszalad a ménes, úgyhogy azért mindenki kordában tudja tartani a dolgait.
1: Bedi, Bebe, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
3: Sziasztok.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Már elérhető a rendszerváltó ünnepség programja, holnap kezdődik az érettségi, folytatódik a napos enyhe idő.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt a 4-es főúton, Szajol elkerülő szakaszán a Törökszent Miklós felé vezető oldalon. A helyszínelés idejére a 107-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan délután 3 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküdtesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután 4 órától zenés táncos ünnepséget tartanak. Díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Rendszerzáró örömkoncertet hirdettek péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti híd főihez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestjére szervezi az eseményt. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e. A középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt kivonták a forgalomból. Meghalt Pálfalvi Lajos, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon, majd a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg az olvasókkal. Lengyel irodalom történetet tanított az ELTE-n, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Pécsi és a Debreceni Egyetemen is. Munkásságát több díjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos idő eső nélkül, a szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik. Éjszaka általában 3-9 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, átmenetileg néhány fokkal hűvösebb is lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, mert hogy nem sokára megrendezésre kerül egy újabb olyan rendezvény, ami az ország egyik, hát legismertebb sportszakemberétől, talán fogalmazhatok így, származik, az ő fejéből pattant ki, és már itt ül velem szemben a stúdióban Czarnik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató, életmód tanácsadó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Még mielőtt belecsapunk ebbe, ugye alapvetően te mindig csinálsz valamit. Pár nappal ezelőtt még azt láttam valamelyik közösségi médiás oldalon, hogy te éppen valahol külföldön csinálsz ezt-azt.
2: Igen, de közben azért gyorsan hazajöttem, mert azért van itt is bőven teendő, viszont ugye elég tartalmas napokat nézek majd elébe, vagy inkább úgy mondom, hogy hónapoknak, és gondoltam, hogy egy kicsit kipihenem magam, úgyhogy most jöttem emlék haza külföldre.
1: Ez tábor volt, vagy csak privátban mentél valahova?
2: Most feltérképeztem, mert Zanzibáron voltam egyébként, és szeretnék oda is csinálni egy újabb tábort. Egyébként egy táborom már volt ott annak idején, de most szeretném ezt újra megismételni majd.
1: Te Balázs, olyan régóta benne vagy már ebben az egészben, és még mielőtt folytatom a kérdést, neked mostanság van a születésnapod, nem? De bár április valahogy így.
2: Igen, április 25-én van egyébként.
1: Hát akkor Isten éltessen téged a születésnapod.
2: Köszönöm szépen, hát egy 23 felé már.
1: Annak az embernek az életében, akinek az elmúlt évtizedeit a sport, meg az egészséges életmód, meg a mindenféle ilyen egészséggel kapcsolatos dolgok viszik el, egy ilyen születésnapi ünneplés hogy zajlik? Nyilván nem folyik, nem tudom, hektószámra a pezsgő, meg nem fogy a dobostorta a kilószámra, hanem valahogy másképp, nem?
2: Igen, most őszintén szólva, ugye terve volt az, hogy pont most lett volna egy külföldi táborom, ott egy külföldi fitness táboromba akartam ezt az egészet megünnepelni, ami ugye Dubajban lett volna, így az most sajnos elmaradt. Remélem, hogy hamarosan majd tudjuk pótolni, viszont most egy wellness hétvégére megyek, és abszolút a pihenésé lesz most gyakorlatilag a születésnapomban a főszerep. Viszont tény és való, hogy hétfőnre viszont készülök egy szuper edzéssel a kedves vendégemnek, mert a vendégemben majd az edzésemben fogjuk megünnepelni a születésnapomat, azáltal, hogy legalább 1000 kalóriát el fognak égetni ők.
1: Aki ennyire tudatosan él, meg ennyire benne van az egészségvilágában, meg a sportvilágában, meg a táplálkozási tanácsadás, meg akármi világában, neki beleférnek ilyenek, mint amit az imént említettem? Neked vannak-e, és akkor fölteszem pacekba a kérdést, ilyen csaló napok, vagy csaló estik, hogy akkor menjünk el, és akkor nem tudom, ígyunk meg egy pohár bort, vagy kettőt, vagy együnk valamit, amit meglátunk az étlapon, és rendeljük ki.
2: Természetesen nyilvánvalóan nálam is vannak csaló napok, sőt, gyakorlatilag én mindig azt is támogatom, hogyha az ember mondjuk megkíván valamit, akkor nyilván azt fogyassza el. Itt fontos az, hogy betartsuk a mértékletességet, és lehetőség szerint próbáljuk meg azért egészségesebb alapanyagokban gondolkozni. Én például olyan sok dologra általában oda szoktam figyelni, amikor megkívánok egy-egy ételt, de nyilvánvalóan ugye mindenki szokott egy kicsit csalni, ahogy én is. Gyakorlatilag ugye nem készülünk semmilyen versenyre, ugye próbálom magam egészségesen tartani, és ugye szinten tartani. Mellette ugye rendszeresen ugye edzek, nem is keveset, én azt gondolom hetente. Így azt gondolom, hogy ezek a csalónapok gyakorlatilag ugye beleférnek.
1: Ez mikor fordult neked át az életedben ilyen tudatos szintre? Ez mert nyilván, amikor benne voltál 10 éves korodban a különböző versenyek világában, meg amikor nem tudom, még edzettél mindent is, meg táncoltál, meg karatésztál, meg akármit csináltál, akkor azért gondolom, még nem figyeltél oda annyira arra, hogy akkor mit teszek, hányszor eszem, stb. Aztán utána az lett belőled aki. Capoeira aerobik edző és oktató, ennek az egész sportnak, mozgásformának a megálmodója, meg utána jöttek majd a könyvek, meg a mindenféle végzettségek a táplálkozás tudománnyal kapcsolatban, és akkor gondolom, hogy volt egy olyan pont az életedben, amikor ez átfordult, és sokkal jobban odafigyeltél arra, hogy akkor mit mozogjak, hogy mozogjak, mit tegyek, stb.
2: Igen, gyakorlatilag ugye szerencsés voltam, mert ugye versenysportból jövök, és gyakorlatilag akkor annyira nem kellett odafigyelnem a táplálkozásra, hogy mondjuk egy jó fizikumot hozzak. Gyakorlatilag, hogyha most azért visszagondolnék, azért nyilvánvalóan azért egy pár dolgot már akkor is sokkal tudatosabban csináltam volna, de nyilván 10-12-esen az ember még azért annyira nem veszik komolyan ezt a dolgot. Viszont körülbelül olyan 17-18 éves koromban kezdtem el ezt a dolgot így nagyon tudatossá tenni. Én nagyon sok utána járás van így a több év alatt, amit belefektettem ebben, mert ugye fontosan találtam azt, amiket nyilván az ember elolvas, tájékozódik, tanul ezeket a dolgokat is, viszont számomra nagyon fontos volt az, hogy én átolgassak különféle üzemekbe, gyárakba, ahol tényleg utána tudjak járni ennek az egész történetnek, és azon kívül, hogy ugye rengeteg életmód tanácsadóval, dietetikussal, rengeteg hozzáértő szakértővel egyeztettem. Számomra nagyon fontos volt, hogy különféle élelmiszeripari mérnökökkel is felvegyem a kapcsolatot, és gyakorlatilag minden egyes részét gyakorlatilag kivesézem, és lehetőség szerint minél jobban tudjam átadni a vendégeim számára.
1: Nem egyszer, nem kétszer elmondtam, hogy capoeira aerobik edző és oktató vagy. Pár évvel ezelőtt, vagy hát nem tudom, egy évtizeddel ezelőtt azért, ez még nagyon ott volt a top mozgásformák között. Mindenki figyelte, hogy hú, ez valami nagyon új. Most hogy áll ennek az ási újja egyébként? Most, hogy millió egy mozgásforma megjelent az elmúlt egy évtizedben, egy-két évtizedben a világban?
2: Igazán azt láttam, hogy ezeknek az aerobikus mozgásformáknak gyakorlatilag volt most egy ilyen hullámvölgye az elmúlt pár évben, amikor ugye még 10 évvel ezelőtt nagyon nagy volt az érdeklődés az aerobik órák iránt. Gyakorlatilag utána volt egy pár év, amikor ezek kicsit lecsengtek, és most sokkal inkább ugye előtérbe helyeződtek az edzőtermi súlyzós edzések. Most viszont azt látom, hogy az utóbbi 2 évben nagyon kezdenek visszajönni ezek az aerobikus irányzatok, illetve ezek kombinációi, és szerintem az emberek is most már rájöttek az, hogy gyakorlatilag az a legjobb, hogyha nem kimondtan egyfajta sportágat űzöl, hanem próbál ezeket összekombinálni, és nálam is a kedves vendégek nagyjából úgy járnak, hogy járnak hozzám aerobik edzésre, és mellette pedig eljárnak edzőterembe edzeni, vagy pedig futni, vagy biciklizni, vagy bármilyen más sportággal összekombinálják, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a leghatékonyabb módszere ennek, főleg azért is, mert sokkal kevesebb az esélye arra, hogy megunod az edzésprogramot, sokkal, hogy kevés az esélye, hogy egyhangúvá válik ez az egész történet. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egyre tudatosabbá válik ez az egész mozgásos rész is.
1: Nagyon régóta ismerjük már egymást, nagyon sokszor beszélgettünk millió egy helyen. Nem tudom, hogy föltettem neked ezt a kérdést valahogy, amikor ezt létrehoztad, mert a capoeira világába is belekóstoltál, de alapvetően az aerobik világából jössz, hogy a capoeirások, az eredeti igazi capoeirások, akik csinálják ezeket a nem tudom, fejemen 3-szor megpördülök, úgyhogy egyébként semmi nem ér hozzá a talajhoz, hogy ők mit szóltak hozzá, amikor létrejött ez a mozgásforma.
2: Egyébként nagyon érdekes volt, mert amikor én ezt elkezdtem Magyarországon népszerűsíteni, akkor Magyarországon még nem nagyon volt capoeira, mint küzdősport. Tehát gyakorlatilag ugye Kelet-Európai legnagyobb mestere jött ide, őt úgy hívták, hogy Ponta Pés, én őt kerestem meg annak idején. Akkor tényleg még Magyarországon olyan gyerekcipőben volt ez a capoeirás történet, és én szerettem volna erre egy úgymond egy világra szóló blendet felépíteni, ami egyébként elég jól halad, és ami meglepetésebb az egész történetben, hogy én megkerestem onnan pont a nagymestert, és vele közösen kialakítottuk ugye a capoeira aerobiknak az alapjait, és egyszer csak jött egy felkérés egy batizádóra, ugye a capoeirások tudják, hogy ez az avatás jelenti, ez olyan, a küzdősportoknál az öbfokozatok, és meghívtak, hogy menjek el, és tartsak egy aerobikos, capoeira aerobikos bemelegítést ezen a rendezvényen. Nagyon szívesen elvállaltam, őszintén szóval azért izgult egy kicsit, hogy lesznek ott több országból a capoeirások, és hogy mit van a szólni ahhoz, hogy én kitaláltam ezt a capoeira aerobikos történetet, ugye Ponta Pés segítségével. Elmentem erre a rendezvényre, megtartottam a bemelegítést, majd odajött hozzám 3 brazil fiatalember, és jelezték, hogy gyakorlatilag ez volt az én vizsgám, hogy áldásukat adják rá, hogy gyakorlatilag ezt a capoeira aerobikot így nemzetközileg így népszerűsítsem. Úgyhogy gyakorlatilag nem is tudtam róla, hogy levizsgáztam ezen az eseményen, és most is felállszor a kezemben, egyébként nagyon kellemes élmény volt, úgyhogy gyakorlatilag úgy vizsgáztam, hogy nem is tudtam róla.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czandik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Icipici szünetet tartunk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Czarnik Balázs kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Szia Balázs, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Az imént már elmondtad, hogy hogy vizsgáztál le kapuérából, vagy kapuéra aerobikból sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt, és akkor még egy kérdés gyorsan ehhez az elmúlt időszakhoz, az őskőkorhoz. Na mindegy, szóval. Egyébként neked azok a bizonyos figurák, amit a kapuérások csinálnak, és egyébként a fizika törvényeit meghazudtolva mindenféle ugrásokat, meg pörgéseket, meg nem tudom micsodákat csinálnak, ezek neked mentek? Tudtad ezt csinálni? Vagy manapság meg tudod még csinálni?
2: Ez is érdekes egyébként, mert pont most a legutóbbi nyaralásnál, amit az előbb megmítettünk, képzeld el, hogy volt egy kapuéra bemutató, az egyik este csináltak a hotelben egy ilyen bemutatót, és pont azt ecsetelgettem, hogy ott a társaságnak, hogy gyakorlatilag annak idején ezeket én is csináltam, és hogy mennyire szuper volt, és egyébként őszintén szóval kedvet is kaptam, hogy újra ellátogassak egy-egy ilyen kapuéra edzésre, és ezeket az akrobatikusabb elemeket meg tudjam valósítani, de tény is való, hogy általában ezeket az elemeket azok tudják jól elsajátítani, akik rendelkeznek most egy kicsi brékes múlttal, vagy bármi egyébben, mert nagyon szuperul össze lehet egyébként ezekkel kombinálni. Valószínűleg a mostani izomzatom az nem a legmegfelelőbb az akrobatikus részekre, de nyilván egy kézen átfordulás, meg ezeket azért most is meg tudok csinálni. Lehet, hogy egyszer. Na, lényeg, hogy megpróbálom. Szóval ezeket a dolgokat abszolút tudom kivitelezni. Nyilván ez olyan, mint a biciklizés, tehát, hogy ezt az ember nem felejti el. Tény is való, hogy amikor az ember azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű mozgásba kezd, akkor azért oda kell figyelni arra, hogy mekkora izomtömeggel rendelkezik, mennyire van a lazasága éppen a legjobb fázisban, mert nyilván amikor az ember sokat edzi, sokat súlyozik, akkor egy kicsit azért lemerevednek az izmok, és a sérülés veszély az megnövekszik. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt gondolom, hogy lenne rá mondjuk egy hónapom, akkor nagyon szuperul vissza tudnék rázódni akár ebbe, vagy ha belegondolok abba, hogy annak idején ugye kiokusinkába versenyeztem több évig, nyilvánvalóan arra is szuperul fel tudnak készülni rövid idő alatt.
1: A kiokusink karate az szerintem a legdurvább karate, tehát ott nem nagyon kimélik az embernek a bőrét, a különböző testrészeit, meg a csontjait, ott azért azt oda teszik, ott, sőt mögé ütnek inkább kettővel.
2: Igen, őszintén szóval azért

0: kemény dolog, tehát hogy valaki kiukusinkázott, az pontosan tudja, hogy az akaraték között a, azt mondom, az egyik legbrutálisabb.
1: Milyen, kapsz egyet a mellkasodra, és akkor az utána 3 hétig fáj.
0: Igen.
1: Legjobb esetben csak fáj 3 hétig.
0: Igen, igen, és ráadásul nekem ugye annak idén nagyon nagy volt az ütőerőm, és ezért nagyon sok versenyen sikerült nyernem, mert ugye szekcsontörés, meg stb. Tudtam már 12-13 évesen produkálni, úgyhogy elég nagyon volt az ütőerőm, és egyébként innen jött az egész testépítéses dolog, mert ugye elkezdtem még magamat erősíteni, és akkor rájöttem, hogy 14 évesen mondjuk 137,5 kilót nyomni fekve, 62 kilósan az nem hétköznapi, és akkor elkezdtem járni ilyen Pest megyei fekvenyomó versenyekre, amit minden évben megnyertem. Úgyhogy ebből így alakult ez a dolog.
1: Az imént, amikor a kapuéráról beszéltünk, akkor volt egy ilyen fél mondatod az izomtömegről, meg a lazaságról. Te azért egy elég stram gyerek vagy. Tehát, hogy látszik rajtad, hogy azt nem a szél hordta oda. A Czarnik Balázs mit csinál azért, hogy emellett az izomtömeg mellett megfelelő módon laza legyen? Mert hogy én láttalak már téged, nem tudom, gyalogolni különböző edzőtermekben a futópadon, vagy nem tudom, láttam azt, hogy éppen guggolászol, de hogy spárgázni még sosem láttalak, hogy akkor laza vagy, vagy nem vagy laza, vagy mit csinálsz azért, hogy laza legyél?
0: Hát ki vagyok lazítva rendesen egyébként, de tény is való, hogy én nagyon sokat szoktam nyújtani. Mondjuk általában én akkor szoktam, amikor este hazamegyek, és a tévé előtt ott el szoktam egy csomó nyújtó gyakorlatot végezni, mert számomra egy picit unalmas egyébként a nyújtás, és ilyenkor nagyon jól el tudom vonatkoztatni magamat, tehát mondjuk nézek közben egy filmet, vagy olvasok valamit, és akkor gyakorlatilag közben szoktam nyújtani, de tény is való, hogy nálam elengedhetetlen az, hogy valamilyen szinten ezt a lazaságot fenntartsam, főleg azért is, mert a fellépéseken azért én mindig ilyen köríves rugásokat, meg ugye fej fölé, vagy fej magasságba rudosok össze-vissza, tehát gyakorlatilag nem is nagyon engedhetném meg, illetve azt is észrevettem, hogyha keveset nyújtok, akkor sokkal sérülékenyebbek az izületeim, sokkal könnyebben húzom meg magam, és hál' Istennek lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy gyakorlatilag nagyon kevés sportsérülésem volt így a hosszú évek alatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem ez a két dolog, ez összevág, és ez lehet, hogy pont akarat és múltból jön, mert annak idején rengeteget kellett nyújtani, és ezt próbálom lehetőség szerint folyamatosan szem előtt tartani.
1: Még egy kérdés ez a bizonyos múlthoz meg a lazasághoz, aztán foglalkozunk majd a soron következő rendezvényekkel. Mi egy korszakból származunk, pár év különbség van közöttünk, és hát a 80-as, 90-es években azért eléggé divatos meg trendi volt megtanulni a Jean-Claude Van Damme féle pörgőrugást. Ez divat még, vagy ismerik még a mai fiatalok azt, hogy mi az, hogy pörgőrugás à la Jean-Claude Van Damme?
0: Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon szuper, hogy jönnek vissza, és lehet, hogy ezt Chuck Norrisnak köszönhetjük, mert ugye sok mémnek, hogy sokan elkezdtek így érdeklődni, annak idején kik voltak azok az igazi sztárok, akiket mi annak idején ámulattal néztünk szerintem a tévéképernyő keresztül, és gyakoroltuk otthon a különféle elemeket, és néztük a véresporttól kezdve az összes kickboxer nevezeti sorozatot, amik azt gondolom, hogy egyébként nagyon szuperek voltak, és tényleg a motivációt azt nagyon szuperul adták, és ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye ezek a úgymond sztárok a mai napig azért fittek maradtak, és lehetőség szerint azért most is próbálják meg a sportot népszerűsíteni.
1: De azt te is próbálgattad annak idején 80-as, 90-es években, akár otthon, akár az edzőteremben, hogy akkor hogy is csinálja ezt a Van Damme?
0: Én mindent kipróbáltam gyakorlatilag, az összes gyakorlatot, legyen ez akármilyen küzdősport rész, de gyakorlatilag mindent. Nyilván felszereltem az egész udvart különféle felszerelésekkel, és hogy gyakoroltam a gyakorlatokat, de őszintén szóval meg is hozta a gyümölcsét, mert versenyeken meg ugye profitáltam belőle.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Czarnik Balázs kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Csani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Canik Balázs kapoéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott él. Köszöntelek még egyszer, szia Balázs. Beszéltünk sportmúltról, beszéltünk fekvenyomó versenyekről, meg Jean-Claude Van Damme féle pörgőrugásról, meg mindenről is az elmúlt szűk fél órában. Itt az ideje, hogy most már a jövővel foglalkozzunk. Pár évvel ezelőtt nagy fába vágtad, egy újabb, talán fogalmazok így, nagy fába vágtad a fejszédet. A 17. kerületben csináltál egy rendezvényt, amiből olybá tűnik, hogy hát egy bevett rendezvény lett, évről évre megrendezésre kerül.
2: Igen, ugye ez a Mastery Be Life Expo, és most gyakorlatilag egy kicsit meg is fűszerezzük egyébként, mert ugye jött az ötlet, hogy minél több embert szeretném megmozgatni ezen a sportnapon, de kiegészítjük most egy ilyen kisebb sportágválasztós sztorival, pontosan azért is, hogy minél több sportágat be tudjunk mutatni, és minél több sportágat ki tudjanak választani ugye a gyerkőcök, illetve a felnőttek is, és gyakorlatilag most ezzel fogjuk színesíteni, hogy kb. 20 féle sportágat tudnak majd az aerobikon kívül kiválasztani a kedves résztvevők. Ezen kívül pedig készülünk ugye a szenior szépkorú korosztály számára is ingyenes egészségügyi szűrésekkel, és minden egyéb extra programmal. Lesznek különféle életmodellőadások, naturális szépség ápolással kapcsolatos dolgok, beauty kiállítás és expo, de gyakorlatilag mindenki, aki az egészséges életmódra nyitott, kortól és nemről tekintet nélkül, mindenki meg fogja találni a számítását ezen az eseményen.
1: Mindez május 17-én lesz, tehát a 17. kerületben, a Rizleventében, ugye jól mondom.
2: Igen, a Rizlevente sportcsarnokban csináljuk ezeket az eseményeket, és szerencsére most már nagyon szuper kis csapat alakult ki így a szervezők részéről, úgyhogy tényleg egymás erősítve egy nagyon szuper kezdeményezésnek indult, és most már nagyon nagy rendezvényén nőtte ki magát az egész, most gyakorlatilag május 17-én nem csak az egész sportcsarnokot fogjuk elfoglalni, hanem gyakorlatilag az egész kinti részt is.
1: És pont ez lett volna a kérdés, vagy kb. Hasonló, mint amit félig meddig már meg is válaszoltál az iménti mondataiddal, tehát hogy már nem először kerül ez megrendezésre, ha bár most kicsit ugye másabb szint kap, sokkal nagyobb lesz. Az arcok ugyanazok, akik jönnek, nyilván ott voltál mindegyiken, vagy ez egy folyamatosan bővülő látogatói létszámmal rendelkező esemény?
2: Igazán van egy törzscsapat, aki mindig el szokott jönni, ez többek között a mozdulrákos mente tornázóimból áll, illetve azok között, akik ugye egész mozdulprogramot most már évtizedek óta követik, de gyakorlatilag rengeteg külsős vendégünk van, és mindig vannak újak és újak, akik ellátogatnak erre az eseményre. Gyakorlatilag most már azt vettük észre, hogy egy nagyon nagy rendezvényen nőtte ki magát ez az esemény, és azért is vagyunk kénytelenek egy kicsit mindig színesíteni és bővíteni a palettát, mind kiállítók, mind pedig sport tevékenységek szempontjából, mert annyira nagy az érdeklődés, és annyira sokszínű, hogy az emberek igénylik már azt, hogy mindig legyen benne valami kis újdonság.
1: Miért Rákos mente? Miért nem Kispest? Miért nem oda találtatok ki valamit?
2: Őszintén szóval az egész úgy indult, hogy annak idején kapcsolatba kerültem ugye a Rizlevente sportcsarnok vezetőségével, és közösen megálmodtuk azt, hogy milyen szuper lenne egy ilyen közös ingyenes tornasorozat, és azt el is kezdtük egyébként pár évvel ezelőtt, és annyira nagy sikere van, mint a hétfői edzésnek, mert ugye ott 400-450-en látogatnak egy ilyen tornára, illetve csütörtökön a szenior szépkorú korosztály, ahol az ilyen 150-200 ember tornázhatunk meg alkalmanként, hogy gyakorlatilag a megkoronázása ennek a heti programnak ez a május 17-i esemény, és nem titok, hogy egyébként november 15-én lesz majd a következő, úgyhogy évente mindig kettőt csinálunk ebből az eseményből, hogy próbáljuk meg egy kicsit mindig bővíteni az egész palettát, de az egész dolog az gyakorlatilag így kezdődött, de egyébként laktam is a 17. kerületben.
1: Azt említetted, hogy nem csak aerobik lesz, hanem hogy mindenféle sportot kipróbálhatnak majd a fiatalok, vagy az idősebbek, vagy az érdeklődők, és nem csak, hogy kipróbálhatják őket, hanem hogy szóltatok a helyi sportegyesületeknek, és akkor ez ilyen toborzó jellegű is lesz. Srácok, itt vagyunk, nem tudom, vívóklub a 17. kerület, pingpong klub, sakklub, nem tudom, akármi. Hogyha gondoljátok, itt kipróbálhatjátok, aztán utána jövő héten találkozunk majd az edzésen.
2: Abszolút, mert ugye nekem az a célom, hogy minél több embert rávegyek arra, hogy egészségesen éljenek, és ennek ugye fő alappillére az, hogy sportoljanak. Nem feltétlen csak azt mondom, hogy csak a kapuér aerobik vagy az aerobik a jó irányzat, hanem tényleg az, hogy nézzék meg, hogy mi az, ami a legközelebb áll hozzájuk, és mi az, amiben tehetségesek, vagy mi az, amiben ők hosszú távon látják a potenciált. Ezért is egyébként rengeteg edző kollégám lesz ott, és egyébként az utolsó napig folyamatosan várjuk azoknak az egyesületeknek a jelentkezését, akik szeretnék megmutatni magukat ennek ezen az eseményen, mert gyakorlatilag az a cél, hogy minél több embert ugye az egészséges életmód családra neveljünk.
1: Családi program, gyerkőcöknek mindenféle elfoglaltságok, gondolom arcfestés, meg ugrálóvár, meg ilyesmi, ami szokott lenni a gyerkőcöknek, de említettél egy ilyet, hogy beauty, vagy szépségtanácsadás. Mire gondoljak? Tehát, hogyha az ember bemegy egy drogériába, akkor ott vannak hölgyek, akik azt mondják, hogy akkor ez a színű puder vagy alapozó pont jó lesz. Erre kell gondolni?
2: Gyakorlatilag mi nagyon rámentünk mind a táplálkozás, mind pedig olyan, hogy a szépség szempontjából a különféle naturális, egészséges, kézzel készített, ugye handmade, stb. Alapanyagokra és ebből készített termékekre, illetve nagy hangsúlyt fogunk a mostani expon fektetni az előadásokra. Tehát rengeteg előadás lesz, ahol orvosok, dietetikusok, táplálkozási és szépségszakértők fognak különféle előadásokat tartani. Pontosan azért is, hogyha valaki szeretne egy kicsit egészségesebben úgymond szépülni, akkor az is megkapja megfelelő tanácsadást, és gyakorlatilag kis prevenció jelleggel is próbáljuk meg ezt az eseményt kibővíteni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Czanik Balázs, kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Mindjárt

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én. Nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Canik Balázs, kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, még egyszer köszöntelek itt nálunk, Balázs, hello.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Beszéltünk arról, hogy május 17-én lesz a következő rendezvényetek, ugye a 17. kerületben, a Riz Levente sportcsarnokban, aztán a következő felvonása ennek majd valamikor október, november, mit említettél?
2: November 15-én lesz a következő expo, és Lákos Menti sportág választó, tehát hogy aki szeretne majd részt venni, és esetleg lemaradna májusiról, őket majd várjuk novemberben.
1: De a kettő között nem az lesz, hogy akkor te nem tudom, kiúsz valahova a Dunapartra egy kapucsinó társaságában nap mint nap, és akkor nézed a Dunát, és azon gondolkozol, hogy milyen események legyenek majd valamikor novemberben, hanem hogy millió egy dolgod van a nyárra.
2: Igen, az egyik legnagyobb dolog, ami nekem általában gyakorlatilag az egész nyarat elviszi, az pedig ugye a 20 állomásos strandfesztiválom, ami gyakorlatilag az a lényege, hogy minél több embert megmozgassunk ugye a strandokon. Ez gyakorlatilag mindig július elején kezdődik, és augusztus 20-áig tart, és gyakorlatilag az egész ország területét végiglátogatjuk, egészen Hajdúszoboszlótól, Kaposvárig, Makótól, Sárvárig, Balatonfüredig, tehát rengeteg helyszínen jelenünk meg az idejében is. Úgyhogy remélem, hogy megint sikerült több mint 100 embert megmozgatni.
1: Strandfesztivált említettél, hogyha ebből indulunk ki, akkor eszünkbe juthat az, hogy akkor elmegyünk valahova a Balatonhoz, és akkor ott mindenféle zenék vannak, és akkor lehet bulikázni. A Szanik Balázs-féle strandfesztivál nem pont erről szól. Menjél szépen bele a vízbe, de itt van ez a, nem tudom, 2-15 kilós egykezes súlyzó, és akkor azt egy kicsit majd nyomogatod, nem tudom, mellből fölfelé.
2: Igen, kettő belelúszás.
1: azt, aki meg tudja csinálni, hallod.
2: Igazán az egésznek az a lényege,
1: kettő
2: hogy...
1: belelúszás. Kinek jut ilyen eszébe?
2: Na nem jó ötlet? Úgyhogy gyakorlatilag mi arra törekszünk, hogy itt általában 10-től 4-ig próbálunk olyan programokat vinni a strandokra, amik az egészséges életmóddal összeköthetők. Szokott lenni itt fekvőtámasz versenytől kezdve a táncversenyig, a vízi aerobiktól kezdve a különféle életmód tanácsadásig. Gyakorlatilag minden, ami egy kicsit rávezeteti az embereket arra, hogy egészségesebben éljenek. Egyébként rengeteg kiállítóval szoktunk menni. Nyilvánvalóan a zene az nálunk is ugye jelen van végig a rendezvény ideje alatt, csak nálunk más a koncepció, mert ugye nem a bulizásról, hanem a sportról és az egészségmegőrzésről szól az esemény.
1: Indult át majd valamikor május vége magasságában, jól mondom, vagy június eleje, hogy indul a strandfesztiválotok?
2: Július elején fog indulni.
1: Július elején indul, igen. Számtalan helyre ellátogattok, és akkor ott várjátok majd a mozgásra vágyókat. Ezen kívül a nyáron lesz valami, mindenféle táborok is előfordulnak a te életedben, amelyek nem feltétlenül olyan táborok, hogy akkor nem tudom, este a tábortűz mellett majd valaki gitárral játsza a börtön ablakában, nem süt be a nap, és közben valaki más meg a szalonnát grillezi, hanem hogy másabb jellegű táborok.
2: Igen, fitness táborokkal készülünk egyébként. Mondjuk gyakorlatilag most azt vettem észre, hogy így majdnem az egész nyaram az teljes mértékben tele van fellépésekkel, mert ugye rengeteg sporteseményen veszek részt, meg szerencsére nagyon sok megkívásom is van különféle sportnapokra, ahol szintén ugye fellépek. Úgyhogy remélem, hogy lesz egy olyan szabad hétvég, amikor tudunk csinálni majd egy belföldi tábort valahova, ahol szintén a sporté lesz a főszerep. Egyébként ezek úgy szoktak kinézni, hogy egy péntek szombat vasárnapi tábor, ahol pénteken 3 edzés, szombaton 10. Vasárnap pedig egy másfél órás tréninggel szoktuk zárni, úgyhogy elég kellemes szokott lenni, úgyhogy mindenki kipihenten nem jön haza.
1: Pénteken 3 edzés, ezt említetted?
2: Pénteken 3.
1: Mindenki végigcsinálja a 3-at, fölkelsz reggel, nem tudom, 7-kor, 7:30, 8-kor már letolsz egy másfél órát, aztán délután 1-től 2:30-ig egy másikat, és aztán este még 5-től tegyünk rá egyet, biztos, ami biztos.
2: Hát mi úgy szoktuk ezt általában csinálni, mert ugye pénteken úgy szokott lenni a tábor, hogy ugye akkor délután foglaljuk a szállodát, tehát 3-ra odajössz, és akkor nekivágunk a órának mind 5-től 8-ig. És akkor 3 órát így egyben lenyom, kedves vendég, és akkor megigényli, hogy szombaton ezt a 10 edzést valahogy beiktassuk ugye reggeltől estig. Úgyhogy gyakorlatilag mi így szoktuk ezt felépíteni, hogy ez tényleg egy komplet ilyen edzőtábornak felel meg.
1: Kihajtod a belüket?
2: Igen, de őszintén szóval nagyon erős csapatom van, és végigcsinálják. És szerencsére...
1: Mernék azt mondani, hogy elfáradtam.
2: És az edző kollégáim pedig szintén részt vesztek, mert ugye nem csak én tartom az összes edzést, hanem ugye többen tartjuk. És bármi meglepő, képzeld el, hogy még ilyenkor a pénteki szombati napra is jut az esti bulira energia a kedves vendégeknek. Úgyhogy le a kalappal előttük is, azt gondolom, hogy tényleg nagyon szuper fittek.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Balázs, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Javíts ki, ha tévedek, de olybá tűnik, hogy az elmúlt elmúlt években, az elmúlt nem tudom 5-8 évben, mint hogyha ez a bizonyos aktív kikapcsolódás sokkal nagyobb súlya lesne alatba, mint mondjuk nem tudom 20 évvel ezelőtt, amikor mi is 20 évvel fiatalabbak voltunk. Tehát, hogy amikor nekünk az volt, hogy akkor van egy hét vagy két hét szabadság, akkor elmentünk valahová, megnéztünk egy várost és feküdtünk. Most pedig, hogyha van egy hosszú hétvége, vagy valakinek van nem tudom egy hét szabadság, akkor jó, most akkor 3 nap alatt körbe tekerjük a Balatont, aztán elmegyünk, körbe tekerjük a Tiszatavaszt, aztán nem tudom, elmegyünk, és sportturizmus direkt azért ennek el, nem tudom, Prágába, hogy ott lefussák a félmaraton. Tehát, hogy ilyen nem volt egyébként szerintem 20 évvel ezelőtt.
2: Abszolút nem, és én ennek örülök egyébként, hogy rengeteg ilyen program van, és az emberek nyitottak is arra, hogy ezekre a programokon része vegyenek és ellátogassanak. És gyakorlatilag tényleg minden fórumon ezt látom, hogy mindenki valamilyen mozgással köti össze ugye a szabad idejét, ami azt gondolom, hogy nagyon szuper, mert gyakorlatilag a küldetésünk is ez, hogy minél többen mert levegyünk az egészséges és a mozgásra, és végig is mi lehet jobb pihenés annál, mint az aktív pihenés. Biztos tudsz rá mondjuk mondani, de én azt gondolom, hogy mégis az aktív pihenés a nagyon fontos szerepe van. És mi is azt látjuk egyébként a táborok esetében is, egyre többen és többen jelentkeznek, akik kimondottan úgy szeretnének a táborba jönni, hogy nem csak pihenni szeretnének, hanem rendszeresen mozogni is.
1: Utolsó utáni kérdés a végére, hogyha már azt említettem, így példakép, hirtelen nem tudom, valahogy megjelent a fejemben a kép, hogy akkor valaki elutazik Prágába, csak azért, hogy akkor lefussa a félmaratont vagy a maratont, persze összeköti egy város látogatással. Egyszer sok évvel ezelőtt talán Usain Boltnak mondták, hogy akkor nem tudom, melyik maratont kellene elindítani, de úgy, hogy ott fut az elején, és akkor mennyit vállalna. Azt mondta, figyelj, én 100-200-at futok, úgyhogy akkor 500 után kiállnék, mert nekem ennyi van futásban, neked mennyi van futásban?
2: Hát én lehet, hogy csatlakoznék hozzá. Vagy pedig, hogy nekem is legyen motiváció, akkor legvégén mennék és hajtanám a csapatot. Lehet, hogy az jobban állna hozzám. De ami érdekes, és lehet, hogy nem is gondolnád, hogy annak idején ilyen futóversenyeket is nyertem ki.
1: Tényleg?
2: Főleg ilyen Coopertől kezdve mindenféle futóversenyre indultam, mert én nagyon jól futottam. Ami az idők folyamán megváltozott. Most már kevésbé szeretek futni, jobban szeretek mondjuk bringázni, vagy bármi egyéb, vagy úszni. Ezek a sportágokban sokkal közelebb állnak hozzám, de ugyanakkor rengeteg futóversenyen tartok bemelegítéseket, meg mindenféle apró dolgokat, illetve rengeteg embert készítek fel akár egy futóversenyre, vagy balatonátúszásra, vagy bármilyen megméretetésre. De gyakorlatilag ezek a dolgok közel maradtak, de most már nem futok ilyen 30-40 kilométereket.
1: Utolsó utáni kérdés, most van a készülőben könyv?
2: Őszintén szóval már elkezdtem készíteni a következő receptes könyvet, és karácsonyra szeretnék vele majd kijönni, és próbálok megint valami újdonsággal előrukkolni, úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók között vannak többen is, akik már kipróbálták a receptjeimet, és remélem, hogy mindenkinek tetszett. Úgyhogy nem titok, hogy szintén meg fog maradni ugye a mikrobiom támogató egészséges életmód, de mégis szeretnék egy kicsit színesebbé tenni ezt az új könyvet, úgyhogy most már nagy erőkkel dolgozunk azon is, hogy az alap dolgokkal meglegyünk, hogy ezzel tényleg karácsony előtt tudjunk rukkolni.
1: Balázs, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és most a vasárnapi programajánló következik, most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban, már amit hoztál, szia Laci.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére dr. Jennifer Parkertől hoztam el az Első segélynyújtás kutyáknak című kötetet. Ez a könyv egy mindenre kiterjedő útmutató, a kedvenceink egészségéhez, a vészhelyzetre vonatkozó egyértelmű tömör információktól kezdve egészen ugye a kutyák egészségesen tartására vonatkozó javaslatokig, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, akinek van kutyája, vagy aki szeretne kutyát, szerintem mindkét, hogy mondjam, csapatnak, csoportnak egy hasznos útra való lehet, tehát dr. Jennifer Parkertől Első segélynyújtás kutyáknak.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után a műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startolat tüzesen süt le, amiben ma este fókuszban a Csukás Mese Rádió idén egy éves meseposta című műsora. Erről beszélgetek a műsor főszereplőjével, Mikó Istvánnal. Tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra!

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ebben az órában fókuszban a Csukás Meserádió idén egy éves Meseposta című műsora. Erről beszélgetek a műsor főszereplőjével, a Jászai Mari díjas színművésszel, Mikó Istvánnal. Köszöntöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Kezdjük talán azzal, hogy hogyan emlékszik vissza a műsorba való megkeresésre. Milyen érzés volt?
1: Minden esetre ennek volt egy előzménye annak idején, a Miska bácsi leveles ládája gyermekkoromban hangzott el ez az adás, és ez hasonló. Tehát a hallgatók, a gyerekek levelet küldenek, és arra megpróbálok a szerkesztő asszony segítségével válaszolni.
0: Egy kicsit bele tudnánk menni a műsor koncepciójába, hogy egyrészt milyen volt az elmúlt egy év a rádióban, aztán pedig a műsor koncepciójára.
1: Jó, hát ez nekem azért is fontos, mert ez egy állandó jelenlét a médiában, minden héten van egy adásunk. Hát ez a műsor koncepciójáról igazából annyit tudnék csak mondani, hogy ez a lényeg, hogy élőben válaszolok a gyerekek leveleire. Ezek lehetnek élmények, olyan kellemes élmények, amelyekre jó visszagondolni a gyerekeknek, és erről beszélnek. Ha esetleg tanácsot kérnek, még azt is adok nekik.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ebben az órában fókuszban a Csukás Mese Rádió idén egyéves meseposta című műsora. Erről beszélgetek a műsor főszereplőjével, a Jászai Mari díjas színművésszel, Mikó Istvánnal. Milyen érzés a főszereplőnek lenni egyáltalán? Hogy néz ki a főszereplőnek a dolga nyilván a műsoron belül?
1: Hát ez egy postás bácsi, a meseposta ládika tulajdonosa, és ebből szemezgetünk. Hát ez egy jó érzés minden esetre, hogy hetente találkozhatok így a levelek és üzenetek segítségével a gyerekekkel.
0: Ön szerint segíthet ez a műsor megnyílni a gyermekeknek? Tehát fejlesztheti az önbizalmat?
1: Biztos vagyok, hogy valami kis irányt tudunk mutatni szerkesztő kollégákkal a gyerekeknek, és úgy veszem észre, hogy boldogan, még akkor is, hogyha nem tudnak írni, anyuka vagy apuka segítségével üzennek nekünk, és mesélnek az élményeikről.
0: Mik voltak eddig a legérdekesebb, úgymond, küldemények a gyerekektől?
1: Hát most nehéz ebből kiválasztani, mert ahány gyerek, annyiféle érzés, érzelem és annyiféle probléma, de talán az, amikor mesélnek nekem arról, hogy milyen kellemes élményeik voltak, akár szüleikkel, akár társaikkal, és igazából optimizmus felé hajtja az embert, hogy érdemes csinálni, érdemes ezzel foglalkozni.
0: Amikor elindult ez a műsor, ön egyből magának érezte ezt a postás szerepet, hogy segít a gyermekeknek?
1: Azt hiszem, hogy ezzel igazából nem volt problémám. Főszerkesztő Csiki Dóri nagyon kellemes munkatárs, és együtt csináljuk ezeket a műsorokat.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Tüzesen süt leszól. Még pár percre fókuszban a Csukás Mese Rádió idén egy éves meseposta című műsora. Erről beszélgetek a műsor főszereplőjével, a Jászai Mari Díjas színművésszel, Mikó Istvánnal. Ez a legelső rádió műsora, vagy a, hogy mondjam, korábbi években már volt?
1: Most megfogott. Olyan régóta vagyok a pályán, és annyi mindent történt.
0: Azért kérdezem, igen.
1: Természetesen, de most megkérdezem, hogy mire gondolok, nem is biztos, hogy eszembe jut, de voltak hasonló műsoraim, igen.
0: Volt-e már visszajelzés, hogy mennyire népszerű a műsor?
1: Igen. A gyerekek nagyon szeretik, de a rengeteg levél, meg rajz, amit küldenek, az is ezt bizonyítja.
0: Jaj, de jó ezt hallani. Egyébként tudjuk, hogy körülbelül hány levél érkezett eddig? Azt tudom, hogy több száz.
1: Ez még annál is több az eltelt idő alatt. Hála jó Istennek, mindig van utánpótlás, és a gyerekek fantáziája segíti a műsor folyamat.
0: Ön egyébként, művész úr, megszerette a műsort?
1: Igen, nagyon kedvelem. Igen.
0: Van-e arról információ, hogy ez folytatódhat-e az idei évben, tehát hogy tovább mehet-e a postás szerep?
1: Hát idén ünnepeltük, hogy egy éve megy, hát én remélem, hogy hagyják fölnőni a visort.
0: Csak egy személyes kérdést még így kvázi a végére. Nagyon-nagyon sok filmben hallhattuk önt az évtizedek alatt szinkronizálni, sorolhatnánk órákon át, viszont hogyha a rádión túltekintünk, vagy akár a rádió mellett, láthatjuk, hallhatjuk-e önt még más szerepekben?
1: Hát elsősorban a Turaida Színházban, ahol játszok néhány darabban. A legutóbbi évben éppen az Eltörött a hegedűm, ezt mindenkinek ajánlom. Elsősorban felnőtteknek, de azért ez olyan családi előadás, jöhetnek természetesen a fiatalabb nézők is. Ezt szívesen ajánlom mindenkinek.
0: Én további nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen az interjút.
1: Köszi szépen, minden jót mindenkinek.
0: Minden jót, viszont hallásra. Az elmúlt egy órában a Jászai Mari Díjas Mikó Istvánnal beszélgettem a Csukás Mese Rádió idén egy éves meseposta című műsoráról, aminek ő a főszereplője. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt egy órában a Jászai Mari díjas Mikó Istvánnal beszélgettem a Csukás Mese Rádió idén egy éves meseposta című műsoráról, aminek ő a főszereplője. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Jazz dalok megszakítás nélkül.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness. És ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, a tánc világában, a zene világában, és kicsit a Balaton világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Media Wave Fesztivál, hogyha egyáltalán hívhatom ezt fesztiválnak, főszervezője, Simor Ágnes. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia!
2: Szia, sziasztok!
1: Na, kezdjük ezzel a megfogalmazással, hogy fesztivál. Én fesztivált mondok rá, meg szerintem mindenki fesztivált mond rá, de azért van ennek egy kicsit szofisztikáltabb megnevezése, talán fogalmazhatok így.
2: Igen, a 36. Media Wave az egyrészt azért 36., mert ez a 36. éve, tehát egy nagyon régi fesztivál. Másrészt nevezzük filmszemlének, fényírók fesztiváljának, Another Connection, különféle neveket kapott az idők során, de ami összeköti ezt az összeset, és ami a lényeg, hogy tulajdonképpen ez egy olyan fesztivál, ami egy közösségi esemény. Tehát, hogy egyszerre összművészeti, és egyszerre egy közösségi találkozás.
1: Filmes, zenei, kulturális, táncos, hogyha belőled indulunk ki, mindenféle együttlét, ami egy nemzetközi fesztivál, mert hogy számtalan országból nagyon sok film nevezett egyébként, mindenféle műfajban, zsánerben, amiből a szakértő zsűri is választott nagyon sokat, amiket egyébként majd a helyszínen, ami hát egy visszatérő helyszín, most meg lehet majd tekinteni, lehet szurkolni, tapsolni, sírni, nevetni.
2: Szigligeten leszünk, a Szigliget várudvar egy olyan különleges helyszín, ami tulajdonképpen most a következő évekre befogadta ezt a fesztivált, ez a második év, hogy Szigligetre került a fesztivál. Sokan Győrből ismerték, ahonnan a Media Wave erelt, vannak, akik Szombathelyről, Komáromból, tehát ez egy eléggé vándorlós fesztivál volt, ez különböző időnként kényszerhelyzetek okán is vándorolt ez a fesztivál, de ami nagyon különleges, hogy találtunk egy olyan helyszínt, ahol befogadásra került, ami egyrészt ott van a Szigligeti vár alatt, tehát a fesztivál látogatók, hogyha szeretnének kicsit kirándulni, akkor a fesztivál jeggyel ilyenkor ingyen fölmehetnek a Szigligeti várba, és akkor plusz egy kirándulásban részük van. Illetve hát ez olyan, mint egy ilyen csodás kis labirintus, miközben a Szigligeti várudvar nyaranta a szabadtéri színházaknak ad teret, vagy azoknak a befogadóhelye. Ilyenkor velünk kezdődik a szezon, most ez már ugye a második év. Ugye a Media Wave csapat tulajdonképpen egy hónap a fesztivál előtt már oda megérkezik, átalakítjuk az egészet, mint egy labirintust, megépítjük különböző színpadokkal, mozitermekkel, ugye három mozitermünk van, három különböző színpad is van, jazz színpad, népzenei színpad, nagy színpad, és hát rengeteg családi program és apró cseprő mindenféle esemény.
1: Millió kérdésem van az iménti mondatait kapcsán, na, szállazzuk szét gyorsan ezeket a mondatokat, azt említ tetted, hogy megérkezik a fesztivál kezdete előtt egy hónappal a Media Wave csapat. 30-án kezdődik idén a Media Wave Fesztivál, ami azt jelenti, hogy ti már ott 3 hete felforgattátok Szigliget életét.
2: Igen, igazából, de valójában annyira nem, persze az építőcsapat azért, amikor megérkezik, akkor jön kutyus, meg van, hogy gyerekek is jönnek, tehát hogy mindenféle van, de nagyrészt ez arról szól, hogy még a helyszín is segít egy csomó mindent építeni, egészen máshogy kell egy fesztiválra készülni, mint mondjuk csak úgy egy ilyen nyári szabadtéri helyszínre, tehát ilyenkor tényleg gyönyörű retextilekkel átalakítjuk a helyszíneket, hogy legyen a fesztiválozóknak árnyékolója, csomó kézműves dolog megjelenik, olyan kis fajátszótér, amin a gyerekek fognak tudni a fesztivál alatt játszani, kézműves foglalkozásokhoz mindenféle. Tehát az egész terepet, igen, berendezzük, átalakítjuk.
1: Használjátok a helyi adottságokat is, vagy lehetőségeket is, vagy mindent magatoknak visztak az utolsó anyáig, meg csavarig, és akkor mindent felépítetek?
2: Rengeteg mindent, együttműködünk a helyszínen, tehát rengeteg mindent közösen rakít össze a helyi és építőcsapat és a Media Wave-es. De hát az egyik legszebb helyi adottság, amit használunk, az, hogyha az ember megérkezik a helyszínre, és csak kiáll a teraszra, akkor onnan látja a Balatont, ezen például semmi építeni való nincs, körül kell nézni, és már adatból adott.
1: Ami nekem eszembe jött Szigligetről, hogy életem egyik legjobb kacsazúza pörköltjét szerintem ott tettem lent a parton, ami egyébként legendás, nagyon sokan járnak oda, mindenféle. Hát művészek, meg művészeti, tudományos életben dolgozók közül is, na nem is ez a lényeg. Ez kicsit gasztronómia, az mondjuk kevésbé vesz részt a Média Wave életében. Még, vagy nem is fog, ilyen nem gondolkodtok? Az is benne van a kultúrában.
2: Igen, ezt azért nem mondanám, hogy nem vesz részt. Az a helyzet, hogy mindenféle vendéglátás ott van a helyszínen. Tulajdonképpen a művészek, a résztvevők és a közösség, ilyenkor közösen szoktunk főzni saját magára a stábra, És hát vendégek, akik oda jönnek, még hogyha nem is mindenbe tudnak beleállni, de időnként ott vannak ilyen meglepetés egyéb főzések is, amik csak úgy felmerülnek, úgyhogy nem igaz, hogy nincsen jelen, sőt, nem árulok el szerintem nagy titkot. Tóth Viktor például egy olyan különleges eseménnyel készül, ahol zenélni fog, és miközben zenél, egyfajta indiai spirituális ételt készít el, amit megkóstolhatnak majd az arra járó résztvevők a fesztiválon, úgyhogy lesznek azért ilyen gasztronómiai meglepetések is, de mindig valamilyen művészeti ághoz kapcsolódva.
1: Vizuális típus vagyok egyébként, említetted ezt a bizonyos zenélés főz, tehát hogy fönt áll valaki a DJ pultban, egyik oldalon, nem tudom, ott van a két csatornás keverő, két nem tudom, dzsogtárcsával, mellette pedig ott van egy indukciós főzőlap, és amikor éppen összekeverte a két dalt, akkor utána kicsit megkavargatja az üvegtésztát?
2: Hát ő szaxofonnal fog jönni menni, és tulajdonképpen szabadon közlekedik, és időnként igen, oda megy és közbe főzi, de nyilván egy nagyon, tehát nagyon sok mindent ilyenkor már előre előkészít, de hogy pontosan hogy fog kinézni, ezt meg kell nézni ott helyben. Egyébként ez jövőbeli terv, tehát azt gondolom, hogy jövőre már nagyon jó lenne, hogyha a DJ-k is így főznének, úgyhogy eltaláltad, ez felmerült nálunk is, hogy lehet, hogy ezt majd még kéne folytatnunk.
1: Április 30-ától május 3-áig tart idén, imáron 36. alkalommal a Média Wave. Még mielőtt a programról beszélnénk, hogy milyen filmek, milyen produkciók, színházi vagy egyéb produkciók érkeznek. De hogy kerültél közel a Média Wave-hez, Ági?
2: A Média Wave-en így soha nem vagyok jó ezekben az évszámokban, de talán 8 vagy 9 vagy már 10 éve, nem tudom, tehát hogy 2000, igen, több mint 10 éve a Média Wave-en alkotóként vettem részt, akkor még a Komáromi Erőd volt a helyszín, és nekünk van egy olyan társulatunk, a Flock Project, ahol a levegőben táncolunk, ami azt jelenti, hogy 20-30 külföldön akár van olyan épület, ahol 40 méter magasan is tudunk szaltozni, röpködni, stb. A levegőben. A Komáromi Erőd falán készítettünk előadást a Média Wave-en, és tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint amikor a sziklamászók másznak egy sziklára, csak mi úgy vagyunk befűzve, hogy közben nem fölfele mászunk, hanem merőlegesen ezen a falon mindenfele ugrálunk, szaltózunk, röpködünk, és egyszerűen csak megtetszett a helyszín, megbeszéltük, hogy lesz ott egy előadás, ott tartjuk a próba folyamatot, ez volt 2016-ban, most 10 éves a légszínházi társulatunk, és az történt, hogy amikor oda mentünk a Média Wave-re, akkor azt vettük észre, hogy ez nem csak egy fesztivál, itt az van, hogy itt vannak az alkotók, előtte egy héttel, a Ferenci Gyuriék pontot próbáltak a zenei műhelyben mellettünk, ugyanúgy 5 napon át rakták össze az a koncertjükre a műsort, tehát nyílt próbákkal, amikre akik arra jártak, nézők is belehallgathattak, belenézhettek, és aztán az történt, hogy mi is rögtön elkezdtünk együtt dolgozni, tehát már olyan előadást csináltunk, ahol a helyi zenészekkel együtt volt fellépés, következő évben már úgy mentünk vissza, hogy akik a Média Wave zenészek, akkor velük együtt dolgozunk, és igazából ide nagyon sok mindenki így keveredett bele, hogy egyrészt ott van alkotóként, másrészt viszont azt látja, hogy ez egy közösség, ahol már a fesztivál alatt is van egy olyan nyitott próba folyamat, amiben aki érdeklődik a művészet iránt, így betekinthet, részt vehet, és ilyen öngerjesztő folyamatok elindulnak. Igazából így kerültem vele.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Média Wave főszervezője Simor Ágnes. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Media Wave Fesztivál, az immáron 36. alkalommal megrendezésre kerülő Media Wave Fesztivál főszervezője Simor Ágnes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jó, hogy jöttél. Szia, Ági.
3: Szia, sziasztok.
2: Az imént nagyon sok mindenről beszélgettünk, az idei fesztivállal kapcsolatban, a helyszínnel kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, hogy te hogy kerültél közel a fesztiválhoz. Folytassuk egy kicsit ezzel a vonallal, aztán majd jöhetnek a Ferenci Gyuriék, meg a Barabás Lőrinc, akik idén ott lesznek a fesztiválon. Hogy azt én értem, hogy 10 évvel ezelőtt a Flock projekttel ott mindenféle, hát fizikát megszégyenítő mozdulatokat hajtottatok végre a komáromi erődben, akkor még ugye, és akkor bemutató volt. Na de hogy lettél a főszervező? Egyszer csak nem tudom, megüresedett az állás, a pozíció. Jó, akkor én most ezt a kis application formot beadom nekik.
3: Nem, hát biztos, hogy nem. Tehát, hogy én nem zúdítottam volna a saját nyakamba ilyet, hogy még plusz elvállaljam. Nagyon sok olyan nemzetközi vagy művészeti projekt van, ahol azt érzem, hogy valamiért úgy talál rám, hogy éppen nincsen már más, aki megcsinálja, ezért biztos, hogy meg kell oldani. Itt 36. évében van a Media Wave Fesztivál, ezt Hartyándi Jenő alapította sok-sok filmessel, művésszel együtt, és igazából, amikor néhány évvel ezelőtt, azt hiszem most lesz a 4. év, hogy én vezettem ezt a fesztivált, tehát néhány évvel ezelőtt a fesztiválnak az alapítója úgy döntött, hogy szeretne művészeti rezidenciákat tartani a jövőben, ezek csodálatosak, elérhetőek az Őrhegyen, Ravaszt környékén ilyen művészeti programok, de hogy így mostanra már 70 éves, és hogy igazából szeretne nem egy fesztivál őrületben létezni, hanem azokat megtartani, amiket létrehozott, videópodcastokat, beszélgetéseket művészekkel. Tehát egyszerűen kicsit azt hiszem, hogy nyugodtabb életmódot szeretett volna, de nem szerette volna elveszíteni azt a fesztivált, amit megteremtett. És hát az a helyzet, hogy a Media Wave egyik ilyen művészeti táborában így elkapott, hogy akkor üljünk le egy kicsit beszélgetni, hogy mielőtt még úgy látja, hogy véletlenül eltűnne a semmibe ez a fesztivál, miközben rengeteg ember itt ezt szeretné, hogy legyen, mit szólnék hozzá, hogyha ezt így átvenném, és az a helyzet, hogy én akkor

0: nézzük meg, és akkor igazából hát össze kellett rakni újra ezt az egészet, hiszen egy 36 éves fesztivál meg kell, hogy újuljon ilyenkor.
1: És pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy működő fesztivál receptet kaptál meg. Úgyhogy igazából csak nem tudom, ugyanazokat az alapanyagokat kellett ugyanúgy beletenni, és akkor igazából csak egy ilyen névváltozás, meg személyváltozás történt, vagy tökre átalakítottad az egészet, amikor bekerültél. De akkor nem, akkor most már nem tudom, 10 dekavajat teszünk bele, hanem 25 dekavajat teszünk bele. És kevesebb só. Például.
0: Nincsen szerintem olyan, hogy valaki készen kap valamit, és akkor azt úgy csak folytas, legalábbis a művészeti életben, vagy a szervező életben. Igazából médiavévet úgy kaptam készhez, hogy felmerült az, hogy ez egy nagyon izgalmasan működő fesztivál, rengeteg minden történt, de amikor készhez kaptam, akkor a Covid után voltunk, és az egészet újra kellett indítani, és újra kellett teremteni, és teljesen újra kellett gondolni, és azt gondolom, hogy mindig az adott környezettől, társadalmi helyzettől, nagyon sok mindentől függően, a művészeti környezettől függően egy művészeti fesztivál életében rengeteg mindenre kell figyelni, és hát rengeteg meglepetés ért. Tehát amikor átvettem a fesztivált, akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor az alapokat azért így megkapta az ember. Nyilván itt vannak szervezők, résztvevők, ilyesmi, de hát az egészet nagyon-nagyon érdemes volt nagyon sok fiatalt bevonni, önkénteseket is megújítani.
1: Minden úgy működött ezen a bizonyos fesztiválon, mint amit te korábban csináltál, például Ozorán, vagy új skilleket kellett magadban elővenni, hogy hoppá, ilyen feladat még nem volt az életemben, bármennyire is szerveztem már mindenféle előadásokat, meg fesztiválokat.
0: Ami új skill szerintem, az, hogy csodálatos dolog összekötni különböző generációkat, és a médiavében tényleg az van, hogy ott vannak újra 20 évesek, ott vannak azok a családosok, családi programok, ugye nagyon sokféle van, gyerekjátszótól, cirkuszjátszótól, ácsoláson, kézműves foglalkozáson keresztül, egy csomó minden, amire jönnek családosok, és jönnek olyan családosok, akik mondjuk 30 éve a médiavében nőttek fel, és már hozzák a gyerekeiket, és hát ott vannak ugye azok a fantasztikus filmesek, vagy egyéb művészek, akik a médiavében vettek részt. Itt például a mostani fesztivál a Gerő, vagy a Grancho, tényleg olyan nagy öregek így a jazz életben, akik azért inkább már a 70-es években vannak. Tehát a generációknak az összekötése, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos és különleges dolog volt számomra, amit így újra kellett értelmezni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Media Wave főszervezője Simor Ágnes. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig a Media Wave Fesztivál főszervezője, Simor Ágnes ül velem szemben a stúdióban, de jó jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Sziasztok.
2: Na, beszéltünk nagyon sok mindennel a fesztivál helyszínével kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a fesztivállal, meg hogy lettél főszervező, és az idei fesztiválról még nem beszéltünk. Hogyha azt hallom, hogy Media Wave, akkor nyilván ilyen sztereotípiaként megjelenik az agyamban, hogy ez egy filmes fesztivál. De ez nem elsősorban filmes fesztivál, kétségtelen, hogy számtalan film érkezett nevezésként, amiből a szakmai zsűri kiválasztott, hát egy töredéket, amik majd bemutatásra kerülnek. Hogyha zsánereket említünk, akkor lesz animáció, lesz dokumentumfilm, kisjátékfilm, stb.
3: Igen, itt ugye vannak külön rövid filmek, hosszú dokumentumfilmek, rövid dokumentumfilmek, és hát rengeteg pályázat érkezik ilyenkor, tehát 600 feletti filmből 65, ami kiválasztásra került, tehát nagyon figyel az előzsűri, ami egyébként szintén egy nemzetközi előzsűri arra, hogy tulajdonképpen itt a nagyon-nagyon izgalmas filmek kerüljenek csak be, ami azt jelenti, hogy akár filmes nézőponttal, akár nem filmes nézőponttal érkezik valaki erre a fesztiválra, hogyha csak úgy bemegy egy mozisátorba, vagy valamelyik mozis termünkbe, ugye, akkor biztos, hogy valami nagyon izgalmas, egyedi dologgal fog találkozni. A Media Wave mindig egyfajta kísérleti közeg volt. Mostanra is nagyon sok különleges és egyedi film van. Attól nagyon sokfélék ezek a filmek, hogy ebbe a válogatásba 22 országból fogunk most vetíteni filmeket, tehát egészen más, hogy milyen egy spanyol vagy egy francia film, milyenek a kelet-európai filmek, milyenek a latin-amerikai filmek, tehát amikor egy olyan kis játékfilmblokkra beül valaki, ahol egymás után francia, spanyol, ázsiai, latin-amerikai filmek vannak, nagyon különleges repertoárt lát, és egy pici ilyen kis betekintést a világ különböző tájaira.
2: 600 fölötti pályázat érkezett. Mindenki úgy pályázik, hogy akkor tudják, hogy lesz Media Wave, vagy megtalálják az interneten, és akkor ők majd pályáznak a saját kis filmjükkel, vagy esetleg meghívásos alapon is működik, hogy te voltál tavaly, vagy két évvel ezelőtt, egészen jól sikerült, szeretnénk, hogyha idén is, tudjuk, hogy csináltál valamit, idén is eljönnél, és akkor külön megkeresítek.
3: Hát alapvetően ilyenkor már van egy olyan filmes pályázati felület, ahol a mai világban az ember meghirdeti a filmes pályázatot, és a filmesek ma utójelentkeznek. Ettől függetlenül nyilván érdemes használnunk azt a hírlevelet, amin a korábbi filmeséket értesítjük, szólunk nekik, de külön meghívást nem kap így senki, hanem aki úgy dönt, hogy vegyen részt, az részt tud venni, tud nevezni a filmeivel. Ami egy pici különlegesség, és ezen túlmutat, az az egyetemi filmeseknek a szemléje. Ott viszont az történik, hogy részt vesznek határon túli filmes egyetemisták, hazai filmes egyetemekről diákok, akik egyrészt részt vesznek a zsűrizésben is, tehát miközben van egy szakmai zsűrink, közben van egy diák zsűri is, a különböző egyetemekről, mint egy ilyen mentor programba jönnek erre a fesztiválra a diákok, és ők a saját filmjeiket is bemutathatják, amellett, hogy más filmeket zsűriznek, úgyhogy ennek például van egy külön terepe, őket természetesen meghívjuk, és külön egyeztetünk, hogy hány egyetemista tud eljönni, hogyan tudjuk őket vendégül látni, és hogy milyen hosszú filmeket hozhatnak, persze.
2: Zsűri, előzsűri, szakmai zsűri, filmbemutatók, stb. A Media Wave, csak tegyük gyorsan tisztába, mert hogy több dolog is fölmerült. A Media Wave az ennek megfelelően egy verseny, mert hogy zsűri van, vagy inkább csak egy antológia, és akkor mutasd be, hogy mit csináltál, és nem osztunk idéjakat.
3: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Filmversenyként működik a filmszemle, tehát ténylegesen vannak díjak. Külön van egyébként magyar filmek blokk is, tehát hogy amellett, hogy a nemzetközi repertoár megtekinthető, az, hogy tudjuk, hogy mik azok, amik hazánkban készültek, ezek még külön megnézhetőek. Illetve egyébként konkrétan vannak díjak is, amiket ilyenkor filmesek elnyerhetnek a végén, és hát az egyik legfontosabb nekik pont a diák zsűrinek a díjazása, tehát hogy amellett, hogy ott van egy komoly 15 tagból álló szakmai zsűri, emellett mi az, amit a diákok mondanak, mi az, ami a fiataloknak tetszik, ez nagyon, nagyon motiválja a filmeseket általában.
2: Beszéltünk filmekről, na de hát a Media Wave ugye nem csak filmes specifikációval rendelkezik. Említettél már egy zenész nevet, akivel pár évvel ezelőtt találkoztál, és mondtad, hogy éppen pakolták össze az esti line-upot, hogy akkor mi legyen majd, ők is ott lesznek. Most a Ferenci Gyuri neve már elhangzott egyszer, ebben az évben 2026-ban megint ott lesznek az első pesti rackák.
3: Igen, igen, ők nagyon alaptag, ugyanúgy, ahogy például a Mikio Montanaro, Occitán zeneszerző, ő a Media Wave nyitott kamarazenekarnak is a vezetője, tehát ilyenkor előáll egy olyan zenekar is, akik nem tudjuk előre még, hogy 10 vagy 20 lesznek, amikor a végén a filmeknek a díjátadója van, de ők napokon át ott helyben készülnek, hogy fellépjenek egy különleges meglepetéssel az elrújnepségen, de hát emellett rengeteg nagy koncert lesz, tehát itt a Párnógrász, a Góbé, a Barabás Lőrinc, Gráncsó, Gerőj, különféle népzenei formációk, és hát DJ program esténként, amikor már lemennek a filmvetítések, akkor DJ Party és Táncház veszi párhuzamosan kezdetét.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Media Wave főszervezője, Simor Ágnes. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Media Wave Fesztivál, az idén 36. alkalommal megrendezésre kerülő Media Wave Fesztivál főszervezője, Simor Ági ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia!
1: Millió egyszer elmondtam, hogy a Media Wave Fesztivál főszervezője vagy, de alapvetően te táncművész vagy, és nem csak úgy mész majd el, április 30-ától május 3-áig Szigligetre, hogy te ott majd kézben tartod a dolgokat és irányítod a szállakat, mint egy marionett bábút irányító színész vagy előadó, hanem hogy egyéb feladataid is lesznek a táncművészeti életedből kifolyólag.
2: Igen, hát itt azért egy ilyen, amilyen speciális a Media Wave Fesztivál, és mindenféle összművészeti dolgot összeköt, és a zene, a tánc, egyéb performanszok, filmek, családi programok, kézműves vásár, mindenféle megjelenik ott a helyszínen. Ennyire valószínűleg nem véletlenül talált rám, hiszen nem is tudom mennyire, tehát, hogy táncművészként is inkább a levegőben táncolok én, tehát, hogy ez egy elég speciális...
1: Légtáncművész.
2: Igen, légszínházunk van, tehát ez eléggé az új cirkusznak a világa, amiben mi dolgozunk a levegőben, a cirkusz és a tánc és a színház határán. Úgyhogy lesz egy olyan premierünk is a Flock Project-tel, a légszínházi társulatunkkal, amivel május 1-én ezen a fesztiválon fellépünk, ennek Ocean Flow lesz a címe, és hát most egy olyan különleges dologgal kísérletezünk, hogy bármi általában ilyen, tényleg ilyen a Flock légszínházban, ami Budapesten a második kerületben van, 20 méter magasan vagyunk a levegőben, itt Szigligeten a nagy színpad a legnagyobb tér, amiben lehet lenni, és amikor mi a levegőben táncolunk, általában az a különleges hatás, hogy nagyon magasan vagyunk, és úgy lehet látni az előadást, de most egy olyan kísérleti akciót hoztunk létre, ahol a nagy színpadra egy spéci épített falat készítünk, és mindenféle más módon fogunk repkedni a levegőbe, sőt az a helyzet, hogy élőzenével zajlik minden előadás, Mikéo Montanaro és Kárász Eszter közösen fognak fellépni, és hát itt most kivételesen nem csak a táncosok fognak repülni a levegőbe, lehet, hogy még énekest is fogunk reptetni, úgyhogy érdekességek is felmerülnek.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy légszínház és lógtok a levegőben, akkor két kép jelenik meg a fejemben. Az egyiket Amerikában, Las Vegasban már milliószor alkalmazták, hogy akkor van egy majdnem függőleges ilyen színpad, vagy valamilyen elem, ahol logicsálnak a különböző előadók, és akkor ott fölfelé húzgálják őket, meg lefelé engedik őket, és akkor előadnak valamit. Vagy úgy is lehet ezt csinálni, hogy nincs a lábuk alatt semmi, hanem csak úgy húzgálják fölfelé őket a levegőben, vagy mennek, de hogy egyébként a lábukat nem teszik le sehová, ami egyébként függőleges lenne. A tietek melyik? Vagy mind a kettő?
2: Igazából mind a kettőt lehet használni, sőt, ebben az előadásban mind a kétféle módot használjuk. Mind a kettő más. Egyébként a vertikális tánc egy különleges műfaj, általában van fal a talpunk alatt, de most lesznek olyan elemek is, ahol pont, hogy nem, és pont, hogy nem azt használjuk. Az Ocean Flow a tengeri világra épít, a Mercedes Sosa-nak a dalainak a feldolgozásával, ami egy alapból nagyon különleges dolog, hiszen itt a latin-amerikai világban ismert tulajdonképpen a zenéjével, az emberi jogokért, az emberekért való kiállást megtestesítő zenésznek a dalait hozzuk el, és hát először jelenik meg így színpadon, előadásban, magyar nyelven, és spanyolul vegyesen ebben az előadásban. Úgyhogy itt tulajdonképpen a levegőben is többféle síkon leszünk, egy víz alatti világot testesítünk meg, úgyhogy itt a lebegés az ehhez kapcsolódik, és fényfestéssel, élőzenével egy teljes színházi, légszínházi látvány lesz várható.
1: Filmről beszéltünk, zenéről beszéltünk, meg említetted, hogy nektek a Flock Project-tel lesz ez a bizonyos Ocean Flow bemutató premier. Ezen kívül egyébként, vagy rajtatok kívül milyen színházi produkciók érkeznek még?
2: Batarita május 1-én egy nagyon különleges előadást fog készíteni, ennek az a címe, hogy a zöld érintése. És ez azért fontos, mert ugye a május 1-e az a majális ünnep. A Media Wave hagyományosan nagyon-nagyon sokáig megtartotta a május fához kapcsolódó ünnepséget. Az utóbbi időben, vagy ahogy ezen a fesztiválon megújulunk, próbáljuk megtartani azt, hogy megtartsuk ezeket a gyönyörű tradicionális hagyományokat, de mondjuk a környezetvédelmi egyében ne vágjunk ki egy májusfát, hanem úgy hozunk létre májusi ünnepet, hogy valahogy kapcsolódjunk. Úgyhogy most Zöld érintése címmel lesz egy csodálatos előadás, ahol a táncosok konkrétan a zöld növényzet között fognak átadni ehhez kapcsolódó gondolatokat, amihez persze úgy jutunk el, hogy előtte nagy csinadrattával és mindenféle irányból zenészekkel együtt, mint egy labirintusba be lehet majd járni ezt a terepet, és közösen felvonulni. Úgyhogy ilyen egyéni speciális események is lesznek, de lesz olyan is, ami inkább elmélyülős, és nem annyira performance, hanem mondjuk a nézőknek ad szabad kikapcsolódást, mondjuk egy hangtálmeditáció, hangfürdő, úgyhogy ilyen típusú programok is várhatóak.
1: Április 30-án kezdődik, célegyenesben vagytok, kész vagytok mindennel, vagy a főszervező kicsit még izgul és tépi a hajszálait, hogy hú, nem leszünk kész.
2: Hát ilyenkor mindig őrület van, de már nagyon várjuk. 30-án ugye a legnagyobb első nagy bulit a Párnógrász biztosítja, úgyhogy utána pedig csodálatos programok lesznek, de már 30-án délelőtt a filmek már láthatóak, egymás után a különféle koncertek, kézműves vásárok, mindenféle kézműves programok várják a látogatókat, úgyhogy igyekszem nem a hajamat tépni, amúgy is egyébként nehéz lenne kihúzni, mert ilyen rugós típus, úgyhogy visszaugrik, úgyhogy ezt inkább nem tépem most ki, hanem dolgozunk az ügyekkel.
1: Április 30-ától május 3-áig, tehát Médiavé Fesztivál Szigligeten a Várudvarban, illetve hát Szigligeten szerte, fogalmazzunk így. Május 4-től kezdve pihenés, kipihenem az idei Médiavé Fesztivál, Simon Ági vagyok, és akkor nem foglalkozom semmivel egy fél éven keresztül, vagy vlog projekttel mentek mindenfelé, és akkor előadások.
2: Hát tavaly volt egy nagy nemzetközi turnénk a vlog projekttel, az Ecoflight-tal, ami egy másik előadás, és hát amikor visszaérünk májusban, akkor elkezdjük a vlog projektnek az Ecoflight felújító próbáit, mert június elején a Harcsa utcában, a budapesti második kerületi Floklék színházban bizony az Ecoflight-nak lesznek ismét előadásai, úgyhogy felújító próbákkal folytatjuk, amint visszaérünk.
1: Ági, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Minden jót, köszönöm szépen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb hetet indítunk, május 4-e van, hétfő, ha pedig itt vagy, és ébren kell lenned, akkor miért is ne tölthetnénk ezt a pár órát jó kis hazai zenékkel? Tarts velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, üdvözöllek a fedélzeten, a kezdés a Körút projektjé, ez a zenéje vagy valakinek.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar